0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

Too much. I didn't.

0: jön a rock, rock, rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Dirla.
1: Dobre.
2: A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

mondani.

0: A 70-es évek felejthetetlen dalai. Szabadkai Magyar Rádió.
1: 107,1.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: A rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2,

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: A mindennapok része.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A 107,1 MHz-en.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorok következnek. Először a katolikus vallási műsort hallják Palatinus István plébános szerkesztésében.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik.
2: Mustárnak. A Szabadkai Magyar Rádió vallási műsora következik.

Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szabadkai Magyar Rádió vallási műsorának hallgatóit. A Szentlélek ajándékait vettük górcső alá az elmúlt időszakban, és ma is Szentlélek ajándékoknál állunk meg, mégpedig elsőként az értelem ajándékánál. Az értelem ajándéka egy nagy kincs, egy nagy ajándéka Istennek az ember számára, hogy önállóan, szabadon megismerhet, hogy tudhat és fölismerhet. Az ember nem csak a világot ismeri meg is saját magát a világban, hanem megismerhet hitigazságokat is. Egészen világosan a Jóisten közelsége mellett fölismerve annak mélységét, gazdagságát. A hit az értelem ajándékának világosságban nélkül homályos, és valóban sötétségben marad, míg az értelem ajándéka mellett derült és világossá teszi az embert. Nyilvánvalóan nem véletlenül. A filozófusok így fogalmazták meg, hogy a filozófia az élet tanító mestere, és a teológusok hozzátették, hogy a teológia pedig a filozófia kedves leánya. A filozófia és a teológia nagyon párhuzamosan járnak együtt. Kiegészítik egymást, építik egymást, megvilágosítják egymást az értelem, a tudás síkján, és valóban elmélyítik azt a belső örömöt, amit az intelligencia, a felismerés nyújt az embernek. A hit és az értelem között olyan a különbség, mint a gyertya és a napfénye között. Például, ha égő gyertyával bemegyünk egy terembe, ahol szép képek díszítik a falat, látjuk ugyan a mű emlékeket, de csak homályosan, mert kevés a világosság. Ám ha akkor megyünk be, amikor a napsugaraival a termet minden oldalról megvilágítja, akkor a festményeket tisztán fogjuk látni, és igazi szépség élményünk lehet, gyönyörködhetünk bennük. Olyan dolgokat, olyan üzeneteket ismerhetünk meg általuk, amin a világosság a fény nélkül lehetetlen lenne. Ha ennél a hasonlatnál maradunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a gyertya fénye a hit világát, a napfénye pedig az értelem világát jelenti. Ha Isten a hit világán kívül nem ad nekünk mást, akkor megismerjük ugyan a hit titkait, de csak egy gyengén, homályos és kevés lelkesedéssel. Ellenben, ha a Szentlélektől megkapjuk az értelem ajándékát is, akkor könnyedén meg fogjuk érteni a szent titkokat, mintha csak fátyolt vennénk el a szemünk elől. Másik különbség, a hit világának szüksége van a megfontolásra, az elmélyülésre. Fáradtság nélkül nem vagyunk képesek a hit igazságait megismerni. Az értelem ajándékának a birtokában fáradtság nélkül Isten tárja elénk a hit igazságait és mélységeit. Így jut el a lélek a természet feletti valóságok, igazságok, titkok megismerésére. Az értelem ajándéka a hitben való erősség is. Ennek oka a tudás magasabb foka, melynél fogva a lélek Isten kegyelméből a hit igazságokat tisztábban látja, mint a legélesebb ésszel megáldott, de a Szentlélektől nem vezetett ember. A gonosz minden gond fondorlata nem képes a lélekben a hitet megingatni. Ezt ismerjük föl azokban, akik nagyon mély lelkek voltak, és akik a hitükért készek voltak akár meg is halni, mintsem, hogy a hitüket megtagadták volna. Lehettek ők akár külsőleg egyszerűnek tűnő emberek is, olyan ajándékokkal rendelkeztek a Szentlélektől, amely erősítette őket a hitben, a fölismerésben, az Isten igazságainak megismerésében egy belső megismerési mód által a Szentlélek vezetése mellett.
Az értelem ajándéka átalakítja a szívünket, megszenteli, tökéletessé teszi aznak minden hajlamát. A hit titkait a lélek a szívében őrzi, nem csak akaratával, de érzelmeivel is tud szeretni. Akarati és érzelmi szeretetről beszélhetünk ekkor. Ha Szentlélek ajándékaira nézünk, akkor felismerjük azt, hogy Isten milyen gazdagon adja az ő kincseit, és az értelemhez három ajándékot is egymás mellé fűz. A tudomány ajándéka az értelem ajándékával együtt valóban arra teszi képessé az embert, hogy minden dologról helyesen tudjon ítélni,

0: tagadhatatlan, hogy értelmünk ősszülőktől öröklött elhomályosulása nagyon nagy akadályul szolgál az üdvösség útján való erőre haladásnak. Megbecsülünk és jónak tartunk olyasmit, amit ránk nézve károsnak ítélhetünk meg. Ez a sérült tudásnak az eredeti bűnnek a következménye. Ezzel a vaksággal szerethetjük azt, amit nem kellene, és megvethetjük azt, amit szeretnünk kellene. És ebből az állapotból maga a Szentlélek gyógyíthat ki minket, épp azáltal, hogy a tudományt ajándékozza nekünk. Nem csak megvilágítja, hanem az akaratunkat is megnyitja a mélyebb megismerésére, hogy azt válasszuk, ami igazán helyes, az igazi értékeket fogja választani. És így jutunk el az értelem mellett, még a bölcsesség ajándékához, amely a megismerést erősíti, a tudomány, értelem és bölcsesség hármassága teljessé teszi az Isten, önmagunk és a világ mindenség megismerését. A bölcsesség ajándéka által az ember Istent olyan fokon ismeri meg, amennyire itt a Földön egyáltalán ez lehetséges. És ez az ismeret teljesen boldoggá teszi az Istennel egyesülő lelket. A bölcsesség olyan természet fölötti valóság, amely a lelket Isten megismeréséhez vezeti el. Egy vakon születettnek Jézus csodája folytán megnyílnak a szemei. Vajon mindennek fogja látni a világot az ő eddigi elképzeléseivel szemben? Kérdezhetjük. Ilyen hatalmas változást hoz a lélekben a bölcsességnek az ajándéka. Az Isten végtelen fölsége egészen lenyűgözi a lelket az eddigi ismereteinkhez képest, és egészen elmerül Isten sok színűségének a szemlélésében. A bölcsesség tulajdonsága az is, hogy Isten nem csak megismerjük, hanem élvezzük is. Ahogy a Zsoltáros mondja, ízleljétek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Szent Bonaventura ezt mondja, más tudni, hogy édes a méz, és egészen más, amikor megízleled is a szádban, forgatod, mielőtt lenyelnéd, és hagyod, hogy átjárja az íz szerveidnek minden aprólékos részét. A bölcsesség ajándékával eltett lelkek azért kedvelték annyira az imádságot, mert nem tudtak betelni az Istennel való együttlét édességével. A bölcsesség ajándéka az Isten iránt való gyöngét szeretettel tölti föl a lelket. Ennek a szeretetnek első jele a buzgóság. Az eleven szeretet élő láng, amely Isten szeretetére gyullasztja a szívünket, egészen csendben ég a szívben a szeretet, a lélek minden ereje, tehetsége összpontosul így az emberben az Istenre, megnyitja teljes mértékben az embert. A lelkeknek egy a dolga is hivatása, szeretni Istent. Teljes szívünkből, teljes lelkünkből, egész bensünkből és egész lényünkből. És így megismerni és szeretni embertársainkat. A szeretetnek egy másik tulajdonsága ez az állandóság, amilyen nehéz erőfeszítést kíván Isten jelenlétében járni, a hit homályos világánál olyan könnyű a bölcsesség világa mellett. Mert ezen világosság jelenlétében minden nehézség nélkül éjjel-nappal Isten jelenlétében marad a lélek. Nem csak nem esik nehezére ebben az állapotban lenni, de örömmel marad abban. egészen betelve a szeretettől. A bölcsesség ajándékaként az ember egészen belemélyed Isten jelenlétébe. A bölcsesség nem más, mint a léleknek szeretett teljes egyesülése, elmerülése az Istenségben. Hogyan viszi végbe a Szentlélek mindezt? A szívet minden hajlamával szeretetének tárgyához vonza. A lelki erők nyugalma és benső hallgatagsága. A benső nyugalom a Szentléleknek a műve, amely sokszor előhozza a tudatunkba az Isten igazságait, az Isten közelségeit, hogy mind mélyebben ismerhessük meg és szerethessük meg őt. Legyen áldott a teljes Szent Háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, aki elhalmoz bennünket az ő ajándékaival a lélekben, és azért adja ezeket az ajándékokat, hogy éljünk velük, és mind jobban megismerjük Istent, önmagunkat, a teremtett világot, embertársainkat, és hálát adjunk ezért örömmel a mindenható Istennek. Ezekkel a gondolatokkal kívánok mindannyiatoknak Istentől áldott szép hétvégét. Palatinus István atya voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
1: Lelki útra való. Hit, közösség és keresztény értékek a mindennapokban. Gondolatok, történetek és találkozások, amelyek erőt adnak, elgondolkodtatnak és közelebb hoznak egymáshoz. Egy műsor, amelyben a lélek is feltöltődik. A műsor létrejöttét Szabadka Város önkormányzata támogatta. A műsorban elhangzottak nem feltétlenül tükrözik a műsor támogatójának álláspontját.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban református vallási műsor következik. Harangozó László a Szerbiai Református Keresztény Egyház püspökének szerkesztésében.

Sok szeretettel köszöntöm a Református Egyház vallási műsorának minden hallgatóját. Felolvasom Istenek ígéjét Mózes második könyve 15. részének 22-től 27-ig teredő verseiből. Ezután elindította Mózes Izraelt. A Vöröstengertől Súr pusztája felé mentek. 3 napig mentek a pusztában, és nem találtak vizet. Majd eljutottak Márába, de nem ihatták a vizet Márában, mert keserű volt. Azért is nevezték Márának. És zugolódni kezdett a nép Mózes ellen, mit ígyunk. Ő pedig az Úrhoz kiáltott, az Úr pedig mutatott neki egy fát, azt bedobta a vízbe, és a víz megédesedett. Ott adott a népnek rendtartást és törvényt, és ott próbára tette őket. Azt mondta az Úr, ha hűségesen hallgatsz Istenednek az Úrnak a szavára, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemében, és figyelsz parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád azon betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, te gyógyítod. Ezután Élimbe érkeztek, és ott 12 forrás volt és 70 pálmafa. Ott ütöttek tábort a víz mellett. A felolvasott igerész előzményéhez tartozik az, hogy Izrael népe több száz évnyi elnyomás után megszabadul Egyiptomból. Csodálatos módon szabadulnak meg, Isten Mózes által különböző csapásokat bocsájt Egyiptomra, akik nem akarják elengedni Izrael népét a fogságból. De az utolsó, legsúlyosabb csapásnak engedve, mégis szabadon engedik őket. Újabb csoda következik be, hiszen ketté válik a vörös tenger, és ők száraz lábbal kelnek át. És amikor ugyanezt az egyiptomiak megpróbálják, akik utánuk erednek, nekik nem sikerül, mert a tenger összecsapódik, és elnyeli a víz az egyiptomiakat. Csodálatos lehetett ez az élmény, csodálatos lehetett ott lenni, átélni Istennek ezt a szabadítását. És ha belegondolunk, talán úgy hinnénk, hogy hát ilyen élmények után az ember csak hívő ember lehet. Teljes szívéből minden bizonyára bízik Istenbe, nincs semmilyen kételj az ő szívében. Mégis itt teljesen másról olvasunk. Ugyanis a vörös tengeri csodálatos szabadulás után az első csalódás éri őket. Kiderül, hogy a pusztába jutottak, ahol nincs víz. Majd pedig 3 napnyi bolyongás után végre találnak ugyan forrást, találnak vizet, de ez keserű, ihatatlan víz. És óriási a csalódás. Csalódnak, mert azt hitték, hogy a szabadsággal, a szabadulással együtt a gond nélküliség következik el. Ők nem így gondolták ezt az egészet. Igaz, hogy csodákat láttak, igaz, hogy átélték Isten szabadítását, de hát nem ezt várták. Érdekes meglátni, hogy eddig is voltak gondjaik, méghozzá milyen nagy gondjaik, hiszen elnyomták őket, rabságba kényszerítették őket, robotmunkára fogták őket, még ott voltak a friss korbács csapások a hátaikon. De mégis az a különbség, hogy eddig tudtak felfelé nézni, eddig tudtak Istenben hinni. Hát így tudtak átjönni a vörös tengeren is. Azt olvasjuk az Új Szövetségben, hogy a vörös tengeren hittel keltek át. És amikor ugyanezt az egyiptomiak megpróbálták hit nélkül, akkor őket elnyelte a tenger. Viszont most azt látjuk, hogy levették a tekintetüket Istenről. Levették a tekintetüket az ígéretről, és csak a láthatókra néznek. És bizony a látható helyzet a szomorúnak tűnik, kilátástalannak tűnik, csak a pusztaságot látják. És a pusztaság ugye olyan hely, ahol nincs víz, nincs élet, ahol minden kiszáradt, ahol nem lehet jövőt tervezni. És ezért zúgolódni kezdenek, hogy hát nincs vízünk, hát csak ennyire tellett Istenünk, ennyire tellett Mózes. Hát nagyon csalódtunk benned. Ma is nagyon sok ember gondolkodik, viselkedik így. Nagyon sok keresztény ember viselkedik így. Sok embernek az élete olyan, mintha egy nagy pusztaság lenne. Olyan az élete, amelyben kiszáradt a szeretet forrása, az öröm, a békesség forrása. Ahol valamikor talán álmodtak, ahol álmokat szűttek, terveztek, vágyak voltak, de minden kiszáradt már. Vannak ilyen emberi életek, vannak ilyen családok, nemzedékek, sőt még nemzetek is. Ahol valamikor talán a szeretet uralkodott, ahol békesség volt, és már csak a keserű csalódás, lázadás, békétlenség van jelen. És ezért fellázadnak Isten ellen. Hogy hát, Uram, mi nem így képzeltük el az Istennel való együttjárásig volt, és már csak a keserű csalódás, lázadás, békétlenség van jelen.

is csalódik. És amikor vizet talál, kiderül, hogy keserű. Valójában ez a víz kiábrázolja az ő lelki állapotukat, az ő belső keserűségüket. Ma is nagyon sok embernek a szívében ugyanezt a keserűséget találjuk. És ismerjük be, hogy mi is van, hogy érezzük ezt. Hányszor érezted, kedves hallgatom, hogy eleged van az egészből. Csalódtál emberekben, környezetedben, csalódtál társadban, talán magadban, talán magában, Istenben is. Izrael is csalódik Mózesben és Istenben is. Pedig az igazság az, hogy Isten nem hagyta el őket, ahogyan minket sem hagy el. Való igaz, hogy vannak nehézségek az életben, vannak fájdalmas pillanatok, vannak keserű helyzetek, de ilyenkor válik nyilvánvalóvá, hogy mennyire is függünk mi Istentől. Drága testvérem, én nem tudom, a te életedben milyen nehézségek vannak, milyen küzdelmek, milyen harcok, milyen megpróbáltatások. A legtöbb ember szívében van ilyesmi. Van keserűség, van megszomorodás, csalódás. Vannak megválaszolatlan kérdések. Sokszor nem értjük, Isten hogyan engedhet meg ilyen fájdalmakat, ilyen megpróbáltatásokat, ilyen szenvedést. Mi értelme van mindennek? Valóban nem tudhatjuk, hogy kinek mi lakozik a szívében, mekkora pusztában jár, az élete milyen kiszárat, vagy a családja milyen kiszárat. De az ige arról beszél, hogy van lehetőségünk a megújulásra, van lehetőségünk a megvigasztalódásra, a megelevenedésre, felfrissülésre. És az igében is azt olvassuk, hogy Mózesnek Isten mutat egy fát. És nagyon hangsúlyos ez az egy fa. Nem a fa fajtája fontos, hanem a hangsúly azon van, hogy egy bizonyos fát. És ez meggyógyítja a keserűséget. És Isten nekünk is küldött az új szövetségben egy fát, és ez a keresztfa. Ezen a keresztfán Jézus elhordozta mi keserűségünket. Ő keserűvé lett. A világ összes keserűségét magára vette, fájdalmát és bűnét magára vette. Azért, hogy nekünk megújulásban lehessen részünk. Az az Isten, aki teremtett minket, aki adta, hogy megszülessünk erre a világra, az nem akarja, hogy keserűségben éljünk. Krisztus keresztje által megújulhatunk. Bűnbocsánatot nyerhetünk, és valóban az életünk meggyógyulhat a keserűségből. Járuljunk hozzá, és kérjük, hogy Uram, vedd el mindazt, ami keserű az én életembe. Hogy le tudjam tenni az én élet, hogy tudjak hinni benned, és tudjak örülni neked, Uram. Érdekes meglátni a történet végén a megjegyzést, amit mond az ige. Utána tovább mentek, és Élimben találtak 12 forrást és pálmafákat. Ez az Élim körülbelül fél napnyi járóföldre volt Márától. Ha csak egy kicsit tovább mentek volna, ha nem lázadtak volna, nem keseregtek volna, akkor találtak volna nem csak hogy forrást, hanem bőségesen találtak volna. Törzsenként egy-egy forrást, 12 forrást, pálmafákat, egy nagyon jó helyet. De a keserűség megakadályozta őket abban, hogy előre nézzenek, hogy higgyenek. Ne engedjük, testvéreim, hogy a keserűség felnövekedjen bennünk. Erre figyelmeztet az új szövetség, mert az hitetlenséget okoz, mert az eltávolít Istentől. Az megrontja az emberi kapcsolatainkat. Ellenben az Istenbe való örvendezés épít és megerősít. Hát engedjük, hogy Isten az ő keresztje által meggyógyítson minket, megelevenítsen és felfrissítsen. Amen. Imádkozzunk. Mennyi Urunk, köszönjük, hogy Te hűséges Isten vagy. Köszönjük, hogy kegyelemmel és szeretettel fordulsz hozzánk. Áldunk, magasztalunk, dicsőítünk Téged. Kérünk, erősíts meg minket benned, hogy mindenkor tudjunk hinni és bízni Te benned. Ne forduljunk el tőled, ne hátráljunk meg. Bármilyen harcok is jöjjenek az életbe, akkor is higgyünk neked. Imádkozunk azokért, akik elbuktak, eltávolodtak tőled, hogy könyörülj rajtuk. Imádkozunk a szenvedőkért, a betegekért, hogy gyógyítsd meg őket, vigasztald meg őket. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a magunk és szeretteink életét Jézus nevében. Amen. Imádkozunk azzal az imádsággal, amelyre maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Batkai Magyar Rádióban evangélikus műsor következik.
1: Erős vár a mi Istenünk! Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatják.
2: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg a mai műsorra választott evangéliumi szent igét, úgy, amint az írva található a János írása szerinti szent evangélium 3. fejezetében, annak az első 15 verseiben, a következő képpen. Jézus így válaszolt: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhében, és megszülethet ismét? Jézus így felelt: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Amen.

0: Kedves hallgatóság, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban! A mai ige Krisztus Nikodémussal való beszélgetésének egy részlete. Egy rettentő ítéletet és egy csodálatos örömhírt hirdet nekünk ez a beszélgetés. Az ítélet ez. Szükség nektek újonnan születnetek. Az örömhír ez. Lehet nektek újonnan születnetek. Általános igazságként szögezi le Krisztus ezt a tételt. Nem azt mondja, hogy az elrontott életűeknek újra kell kezdeni az életét, nem a közfelfogást fogalmazza meg, amely szerint a gyilkosok, rablók, tolvajok, paráznák, hazugok, istentelenek és egyéb hozzájuk hasonlók nem mehetnek be az Isten országába, hanem minden emberre kiterjedő elvi igazságként állapítja meg. Ha valaki nem születik újjá, nem mehet be az Isten országába. Megállapításának külön nyomatékot ad az, ahogyan megfogalmazza. Igényben azt mondja, hogy aki nem születik újonnan, az nem mehet be az Isten országába. Előtte azonban a harmadik versben egyenesen ezt mondja, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Újjászületés nélkül tehát nem csak, hogy nem mehet be az ember az Isten országába, de még látótávolságba sem kerülhet hozzá. Még arra is képtelen, hogy vágya és reménysége egy-egy áldott pillanatában, láthatára szélén felragyogjon előtte vágyálomként a mennyeknek országa. Ezt a súlyos megállapítást legsúlyosabbá azt teszi, hogy nem marad meg az elvi személytelenségben, hanem azonnal egy konkrét emberre is alkalmazza, mégpedig nem olyan valakire, akinél mindenki helyeslően bólogatna, bizony az ilyen ember nem láthatja és nem mehet be az Isten országába, hanem egy olyan valakire, aki a közfelfogás szerint már is láthatja az Isten országát, és feltétlenül bemehet oda. Nikodémusnak és Nikodémusról mondja. Ez a Nikodémus öreg ember, olyan valaki tehát, akinek már koránál fogva is kijár a tisztelet, hát még ha olyan tiszteletet parancsoló múlt van a háta mögött, mint Nikodémusnak. Ezen kívül farizeus, de nem a képmutató fajtából, hanem azok közül, akik nagyon komolyan veszik vallásukat, és kitűnnek az átlag emberek közül szigorú kegyességükkel. Közmegbecsülésben áll, a zsidók főembere, a főtanács tagja. Ezt a kitüntető címet kapta Izrael tanítója. Maga Jézus is így szólítja őt. Még Nikodémus sem üdvözülhet úgy, amint van. Szükség neki is újonnan születnie. Ebben van ennek az igének a rettentő ítélete. Az ember felett, de személy szerint én fölöttem is, és te fölötted is. A bűneset miatt olyan távolba kerültünk, hogy ha megfeszítjük magunkat, akkor sem tudunk még csak látóközelbe sem kerülni Istennek. A legnagyobb akaratú megfeszítéssel és erkölcsi fegyelmezéssel is csak foltozunk és átfestegetjük régi, romlott életünket. Amint a szerecsen nem tudja eltüntetni bőre feketeségét, a párduc a maga foltosságát, úgy az ember sem tudja elkerülni sorsát, a kárhozatot. Ne nézz magadra, ha Isten országába szeretnél bejutni. Ha magadra nézel, te sem járhatsz másképp, mint Nikodémus. Ő is magára nézett, s nem látott lehetőséget az újonnan születésre. Gondolj arra, hogy a keresztségben a tiéd lett a bűnök bocsánata. Szabad újra kezdened a múlt terhe nélkül, és megláthatod az Isten országát. Ezt pedig nem én mondom, hanem maga az Úr Jézus Krisztus ígéretét idézem fel. Éljünk hát a lehetőséggel, az újjászületés lehetőségével. Jövel szent lélek, Úristen, szűj minket újjá lélek által is, hogy kegyelemből miénk legyen az Isten országa. Amen. Imádkozzunk. Jövel szent lélek, Úristen, a szomorkodók vigasztalója, az élet teremtője és megszentelője, az isteni igazság tanítója, a Krisztusban hívő köröme. Töltsd be híveid szívét mennyei erőddel. Gyújtsd meg bennünk szeretetet tüzét, hogy kiírtsa szívünk minden gonosz kívánságát és önzését. Add nekünk kegyelmed ajándékait, hogy megismerjük Jézus Krisztust, a mi Urunkat, benne új életet kezdjünk, az új életben napról napra növekedjünk, hogy megismerjük Krisztus minden értelmét meghaladó szeretetét, és megerősödjünk a hitben, szeretetben és az örök élet reménységében. Kérünk, Urunk, hallgasd meg a mi imádságunkat, a Te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Istennek békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat. A Jézus Krisztusban. Amen.
1: Önök az Evangélikus Luteránus Egyház vallási műsorát hallgatták.

0: Ajánló következik.
1: Egy szépség királynő rövid életének igaz története, melyben mitológia és valóság együtt él a színpadon. Egyszerre nevettet, megráz, és utána még sokáig velünk marad. A szépség meggyilkolása. Október 13-án, kedden 19 órától a Kosztolányi Dezső Színházban. Online jegyvásárlás a www.kosztolanyi.org honlapon, jegyfoglalás a jegykukac@kosztolanyi.org e-mail címen, vagy a 065 54 33 203-as telefonszámon. 065 54 33 203.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Reklámot hallottak.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
4: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
5: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Másfél évszázados fennállását ünnepli a Zentai Gimnázium. Az intézmény jubileuma alkalmából a Zentai Művelődési Házban tartottak ünnepi műsort, amelyen pedagógusok, valamint jelenlegi és egykori diákok idézték fel az iskola gazdag múltját. A gimnáziumban szerb és magyar nyelven folyik az oktatás, a meglévő szakok mellett pedig újabb képzések indítását is tervezik. Két útszakaszon is forgalomkorlátozás lesz Szabadkán. Folytatják az úttest felújítását, ezért október 10-én, szombaton, valamint október 12-én, hétfőn két szabadkai útszakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A forgalom reggel 7 és délután 5 óra között szünetel az 51. hadosztály utcában, a Milutin Uszkokovics és a Jován Mikity utcák közötti szakaszon, valamint a Szabadka és Békova közötti úton, a Vám termináltól a Békovai körforgalomig. A munkálatok idején a járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. Nem változnak a következő hét napban sem az üzemanyagárak Szerbiában. A benzin literenként 207 dinárba, az eurodízel pedig 236 dinárba kerül majd. Így az autósok a múlt heti árakon tankolhatnak tovább. Az Európai Unió támogatásával fejlesztik a Hercegszántó Béreg határátkelőt. A szerb oldalon kiépítik a teherforgalmi terminált, bővítik az utasforgalmi terminált, míg a magyar oldalon korszerű, a tehergépjárművek ellenőrzését gyorsító berendezéseket helyeznek üzembe. A stratégiai fejlesztésről Újvidéken tartottak konferenciát. A több mint 3 millió euró értékű beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozza. A projekt a tervek szerint 2028 áprilisáig valósul meg. Ma mutatja be a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Slavomir Mrozek Striptease című abszurd drámáját. Puskás Zoltán rendezésében két hétköznapi ember zárt, szürreális világába nyerünk betekintést. A kétszemélyes kamaradarab szereplői Kucsov Borisz és Ágyas Ádám. A rendező által tervezett minimalista díszlet a belső, rezdülésekre épülő játékot támogatja. Az előadás első ismétlését október 11-én láthatja a közönség. Végül az időjárásról, Szabadkán és környékén 12 fokot mutat a hőmérő. Borús időre van ma kilátás. Eső, zápor, napközben szorványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. A csúcsérték 22 fok körül alakul.
9: Ébredjen velünk!
10: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
11: 107,1.
0: Reklám következik.
11: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítő kis csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Közösség,
1: művelődés,
0: oktatás,
1: gazdaság,
0: tudomány,
1: sport.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofonnál Dérit Szuzanna, a műszaki munkatársam pedig Sóti Tamás nevében is köszöntöm a hallgatókat. Ma október 10-e van, szombat. Reméljük, mindenkinek kellemesen indul a hétvége, és jut idő a pihenésre, a családra és egy kis feltöltődésre is. Ugyanis a hétvége, hát bizony erről kell, hogy szóljon. A mai napon a Gedeonokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Boldog névnapot kívánok nekik, valamint minden kedves hallgatónak, aki ma ünnepel. Október 10-e a Lelki Egészség Világnapja. Ezzel a témával foglalkozunk mi is majd a mai hétvégi mozaikban. Egészen pontosan 10 óra után a Beszéljünk Róla című rovatunkban. Ez a nap ugyanis arra emlékeztet bennünket, hogy a lelki jólétünkre épp úgy érdemes odafigyelnünk, mint a testi egészségünkre. Néha egy kis pihenés, egy jó beszélgetés vagy néhány nyugodt perc is sokat jelenthet. Ma van egyébként a Világűr Világhetének záró napja is, október 10-e. Aztán sok-sok témával érkezünk még a mai napon a Lelki Egészség Világnapja mellett. Például szó lesz majd arról is, hogy újabb különleges műtárgy kerül a figyelem középpontjába a Szabadkai Városi Múzeumban. Az októberi műtárgyat mutatjuk be. Hamarosan 80 éves lesz Viki Dál Gyula, aki több évtizedes pályafutása során a magyar rockzene és színjátszás meghatározó alakjává vált. Kollégánk elérte őt, telefonon méghozzá is beszélgetést készített vele. Ezt is figyelemmel kísérhetik majd. Érdemes lesz tehát velünk tartani, hiszen a témáink mellett programajánlatokkal, közérdekű hírekkel és természetesen óránként friss információkkal érkezünk. Tartsanak velünk ezen a szombat reggelen is. Kívánunk mindenkinek jó kedvet, kellemes hétvégét és szép napot a Szabadkai Magyar Rádióval.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.

0: az FM 107,1-en és az interneten.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Köszönjük, hogy minket hallgat.
2: A folytatásban néhány közlekedési információ következik, aztán érkezem az apró hirdetésekkel, és átlapozzuk a hétvégi magyar szót is. Előtte lássuk, mi a helyzet az utakon. Az Enosu csoportban arról írnak, hogy Szabadkán a Gyuró-Gyákovics utcában ott vannak a rendőrök, és ellenőrzik a közlekedőket. Aztán, ha már Szabadkáról van szó, igaz, hogy a hírösszefoglalóban már felhívtuk erre a figyelmet, de azért mindenféleképpen érdemes megismételni azt, hogy két útszakaszon is forgalomkorlátozás lesz Szabadkán, folytatják az úttest felújítását, ezért október 10-én, azaz ma, valamint október 12-én hétfőn két szabadkai útszakaszon is teljes útlezárásra kell számítani. A forgalom reggel 7 és délután 5 óra között szünetel az 51. hadosztály utcában, a Milutin-Uszkokovics és a Jován Mikics utcák közötti szakaszon, valamint a Szabadka és Békova a közötti úton, a Vám termináltól a Békovai körforgalomig. A munkálatok idején a járműforgalmat alternatív útvonalakra terelik. Megnézzük azt is, mi a helyzet a határátkelő helyeken. Applikációt használunk, a Border Watcherről van szó. Szerbiából Magyarország irányába nézzük először az aktuális helyzetet. A horgosi közúti határátkelő helyen azt írják, hogy 20-30 percet kell várni Magyarország irányába. Kelebiánál is fél órát várniuk kell az utazóknak, illetve a horgosi nagy határátkelő helyen ugyanennyi nagyjából a várakozási idő, a többi határátkelő hely most még jól járható hétvégéhez képest, aki útnak indul, annak érdemes tájékozódni azért az aktuális helyzetről. Magyarország irányából Szerbia felé, Röszke 2-nél azért egy picivel többet kell várni, itt majdnem egy óra a várakozási idő, erről írnak azok, akik a csoportot használják és friss információkat küldenek be. Ásotthalomnál is fél órát várni kell, illetve a horgosi nagyhatárátkelő helyet nézem, hogy ott mi a helyzet. Hát ott is 30-40 perc a várakozási idő Magyarország irányába, tehát Röszke 1-ről van szó. Ennyit a közlekedésről, ahogyan említettem, jövök az apró hirdetésekkel és a magyar szólapszemlével.

0: Ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható szám. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
2: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

8 óra 39 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén továbbra is 12 fokot mutat a hőmérő, a stúdióba pedig megérkezett a hétvégi magyar szó, aminek az ára 60 dinár. Mellékletei között pedig ott van a hirdető és a hétvége is. És hogy mi mindenről olvashatunk az újságban, nos már is mondom. Másfél évszázad a tudás szolgálatában a zentai gimnázium múltját és közösségét méltatták, ugye 150 éves az intézmény. Aztán stratégiai szerephez jut a Duna, a vízerőművek hatalmas energiatárolási potenciájuk révén ismét előtérbe kerülnek az energetikában. Folytatása 27. oldalon. Aztán életviteli és gazdasági előnyök, a Hercegszántó Béregi határátkelő hely fejlesztése jelentősen tehermentesíti Röszkét, új lendületet ad a gazdaságnak, erről is olvashatnak bővebben az 5. oldalon. Aztán a Connect and Grow rendezvényen készült interjúk, beszélgetések közül olvashatnak most egyet a 27. oldalon. Mi az a kevés, ami tényleg tudni érdemes a mesterséges intelligenciáról, és mi az a sok, amit az üzletről tudni kell? Ezt a kérdést feszegette a Connect and Grow konferencián Palicson Lencsés Gergő mérnök és operációs szakértő. A vele készült beszélgetést találják tehát a 27. oldalon, és itt egy picit erről bővebben is olvashatnak. Nézzük aztán a mellékletet, a hétvégét, mivel foglalkoznak benne. A megélt tapasztalatok hangja, Máriás Endre írása egy néhány évvel ezelőtt készült felmérés szerint az európai emberek 46%-a küzdött valamilyen érzelmi vagy pszichoszociális problémával, és tapasztalt magán például depressziós vagy szorongásos tüneteket a mögötte álló egyéves időszakban. Ugyanakkor a mentális zavarokkal küzdő egyének közül csak minden második személy kért segítséget szakembertől, és hát ezzel a témával foglalkozik, ugye az egészséges személyiségfejlődéssel, a mentális egészségünk fontosságával, ez az írás a hétvége első oldalán. Aztán emberpárti szolgálat 80 éve, Topolya község Pro-Urbe-díjban részesült a Bácskos útfalvi otthon. Az intézmény képviselőivel készítettek beszélgetést. Nézzük tovább, ahol a hangszer közösséget is teremt. Péter révén a tamburázás nem csak zenét, hanem élményeket is ad a gyermekeknek és a fiataloknak. Erről számolnak be a hétvége mellékletben. És egy várkastély kalandos történetéről is olvashatunk benne, időutazás, barangolás az ozorai Pipó hajdani birodalmában, mindenről bővebben, tehát a 22. oldalon a hétvége mellékletben. És hogyha az újság hátoldalára lapozunk, akkor természetesen a jól megszokottak szerint elolvashatjuk azt, hogy melyek azok a napi események, amelyeket érdemes tudni a mai nappal kapcsolatban. Például azt írják, hogy ezen a napon született Giuseppe Verdi, olasz zeneszerző, korának legtöbbet játszott operaszerzője. Aztán ezen a napon született David Lee Roth, aki a Van Halen rock zenekar énekese volt. Ezen a napon hunyt el Edith Piaf, francia chanson énekesnő, és ezen a napon hunyt el Christopher Reeve, amerikai színész is. És hát, ahogyan említettem én is korábban, ma Gedeon napja van. A Gedeonokat köszöntjük, héber eredetű bibliai névről van szó. A jelentése kétélű kard, kardforgató, sebzetkező, romboló, pusztító, harcos, vágó. Tehát nem véletlen úgy látszik a Gedeon című zeneszám sem, ugye, ahol a fodrászról van szó, és Gedeon név a megszemélyesítője. Úgyhogy hát ennyit a magyar szó lapszemléről, hogyha kíváncsiak a részletekre, akkor érdemes megvásárolni az újságot és belelapozni. Ahogyan említettem, az ára 60 dinár, és hát a címoldalon pedig jó szokásukhoz hűen azt is megjelenítik, hogy mennyi az euró értéke a hétvégén. Nos, az euró középértéke 117 dinár 36 para. Tartsanak velünk a folytatásban is!

Gyászjelentések következnek a szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója. 78 éves korában elhunyt Lukács István, Szabadka, Észak utcai lakos. Temetése ma 11 óra 30 perckor lesz a Zentai úti temetőben. 93 esztendős korában meghalt Szandrik Mihály, szabadkai lakos. Temetése ma 13 órakor lesz a Bajai úti temető Pécs kápolnájából. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, a telefonszám 55 44 33.

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Dédics Szuzanna, hírek következnek. Másfél évszázados fennállását ünnepli a Zentai Gimnázium. Az intézmény jubileuma alkalmából a Zentai Művelődési Házban tartottak ünnepi műsort, amelyen pedagógusok, valamint jelenlegi és egykori diákok idézték fel az iskola gazdag múltját. A 150 éves intézményben szerb és magyar nyelven folyik az oktatás, a meglévő szakok mellett pedig újabb képzések indítását is tervezik.
8: Választások 2026.
7: Az évek óta tartó asszály a vajdasági gazdákat is komoly kihívások elé állítja. A termelés fenntartásában több családi gazdaságnak a Prosperitáti Alapítvány támogatásai nyújtottak segítséget. A Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége Brazíliában és Gunarason is gazdálkodókat látogatott meg. Ezután lakossági fórumon vettek részt, ahol elhangzott. Gunarasra az elmúlt időszakban mintegy 200 pályázati támogatás érkezett, összesen több mint 2 millió euró értékben. Újhelyi Ákos, a VMS köztársasági képviselőjelöltje a fiatalok helyben maradásának fontosságát is hangsúlyozta, kiemelve, hogy a településen 20 sikeres házvásárlási pályázat volt az elmúlt időszakban. Alexander Vučić szerint politikai ellenfelei gazdasági hozzá nem értése veszélybe sodorhatja a Szerbia gazdasági stabilitását. A szerb haladó párt listavezetője Siniša Mali ügyvezető pénzügyminiszter részvételével tartott RTS vitát követően élesen támadta az egyetemistákhoz kötődő választási lista képviselőit, különösen Dejan Soskićet, akinek szakmai felkészültségét is megkérdőjelezte. Vučić úgy véli, hogy az ellenzék hatalomra kerülése a dinár gyengülését és az Oroszországgal szembeni szankciók bevezetését is eredményezheti. Összegyűjtötte a nemzeti tanácsi választásokra szóló lista átadásához szükséges támogató aláírásokat a Vajdasági Magyar Újrakezdés. Rózsa Zsombor, a szervezet elnöke elmondta, hogy terveik szerint kedden vagy szerdán át is adják azokat a köztársasági választási bizottságnak, mely a dokumentáció megvizsgálását követően döntést hoz a lista kihirdetésével kapcsolatban. A VMU múlt hétfőn kezdte meg az aláírásgyűjtést, amely most hivatalosan is véget ért. A szervezet a november 8-ai nemzeti tanácsi választásokon kíván részt venni.
8: Választások 2026.
7: Az Európai Unió támogatásával fejlesztik a Hercegszántó Béreg határátkelőt, a szerb oldalon kiépítik a teherforgalmi terminált, bővítik az utasforgalmi terminált, míg a magyar oldalon korszerű, a tehergépjárművek ellenőrzését gyorsító berendezéseket helyeznek üzembe. A stratégiai fejlesztésről Újvidéken tartottak konferenciát. A több mint 3 millió euró értékű beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozza. A projekt a tervek szerint 2028 áprilisáig valósul meg. Végül az időjárásról. Szabadkán és környékén 13 fokot mutat a hőmérő, borús időre van ma kilátás, a csúcsérték 22 fok körül alakulhat.
9: Friss hírek?
10: Megvan.
11: Okay.
9: Retrós lágerek?
10: Az is. A múlt dallamai?
9: A jelen hírei.
10: Retró zene és friss hírek egy hullámhosszon.
9: A 107,1-en.
12: Társadalmi célú felhívás.
13: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
14: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
15: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
16: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
17: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045.
18: Reklámot hallottak.
19: Énekelsz egy régi nótát, és azt mondod...

9 óra 12 perc a pontos idő, egy újabb óra veszi kezdetét itt a hétvégi Mozaikban. Két témával jelentkezünk majd a folytatásban. Szó lesz arról, hogy újabb különleges műtárgy kerül a figyelem középpontjába a Szabadkai Városi Múzeumban, és ez alkalommal Szárics Jánosról van szó, hogy milyen műtárgyról van szó, ez is kiderül majd a folytatásban. Aztán Vikidál Gyula hamarosan 80 éves lesz, aki több évtizedes pályafutása során a magyar rockzene és színjátszás meghatározó alakjává vált. Az énekes színésszel beszélgettünk, és hát meghallgatunk majd egy zeneszámot is tőle. Ezekkel a témákkal jövök, de várom a közlekedési információkat a hallgatóktól is. Az SMS számunk 066 36 36 33. Ide írhatnak nekünk üzeneteket, szóljanak hozzá a műsorhoz. Várom a hallgatói hozzászólásokat. És ahogyan említettem, ezzel a két témával készülünk a hallgatóknak, a következő órában pedig a Lelki Egészség Világnapja kapcsán egy beszélgetést hallhatnak Moritz Melani jógaoktatóval. Ő lesz a vendégünk, akivel arról beszélgetünk, hogy a jóga hogyan járulhat hozzá a mentális egészségünkhöz. Mindenről bővebben tehát a folytatásban hallhatnak itt a 107,1 MHz-en. Tartsanak velünk!

0: Októberben a Szabadkai Városi Múzeum történelmi osztálya a hónap műtárgyaként Szárics János és családját ábrázoló üvegnegatívról készült fotót mutat be. Idén ugyanis két kerek évforduló kapcsolódik az 1876 és 1966 között Szárics János, azaz Iván Szárics nevéhez. A részletekről Kubicskovics Ákos, a Szabadkai Városi Múzeum történész muzeológusa számolt be Szabó Hangya Teréz mikrofonja előtt.
1: A Szabadkai Városi Múzeumnak a e hónapi műtárgya két jubileumot is megjegyez, illetve ünnepel. Miről, kiről is van szó?
2: Szárics János vagy Iván Száricsnak idén két jubileuma is van. Az egyik, az első ugye 150 éve született, tehát 1876-ban. A másik jubileum pedig 1966-ban halt meg, tehát 60 éve halt meg, úgyhogy ez két jubileum miatt lett választva egy Szárics Jánossal kapcsolatos tárgy erre a hónapra.
1: És pedig?
2: Ez fotó? Egy fotó, hát a fotónak a fotója üvegnegatívon, ugye, Szárics János családjával. Mivel úgy gondoltuk, hogy most kihagyjuk ezt a repülős kerékpározóst, ami nagyjából ismert a szabadkaiaknak, és akkor valami családit keresünk. És így esett a választás erre a családi fotóra, ami üvegnegatív formájában őrzünk, és emellett van még több üvegnegatívunk Száricssal kapcsolatban, és ők egy ilyen egészet alkotnak, amik már publikálva lettek. 16 évvel ezelőtt az elődömön Grlica Mirko az Iván Szárics című munkájában publikálta ezeket, tehát azok megtekinthetőek.
1: Mit kell tudni a családról?
2: Amit a családról tudni kell, tehát ugye a családfő János mellett itt láthatjuk ugye a feleségét, Senk Irént, valamint a lányaikat, Piroskát és Lánkét. És még azt el kell mondani erről a fotóról, hogy a szemfüles kutató megtalálhatja, hogy a bal alsó sarokban, ami már jól le van kopva, ott van a dátum, tehát ez 1919. augusztusában készült ez a fotó. Akkor ugye Grlica Mirko, aki írta Száricsról, annak idején ő feltételezte, hogy felesége Senk Irén nem szabadkai származású volt, és ezt azért feltételezte, mert az ő házasság kötésük nincs bevezetve se az állami, se az egyházi anyakönyvekbe, itt Szabadkán nem található meg az adat. Úgyhogy innen jön az, ami valószínűleg igaz is, hogy a hölgy születési helyén volt az eskü, és azért nincs Szabadkán az adat. Viszont van két korabeli dokumentumunk, amely rávezet minket, hogy legalább az évre, hogy mikor volt. Az egyik az Csád Géza 1904 tavaszán írott levele, amit Kosztolányi Dezsőnek írt, és abban ő megjegyzi konkrétan, hogy Senk Rézi hozzáment a kerékpározó Szárics Jánoshoz. Úgyhogy mondhatjuk az, hogy legkésőbb 1904 tavaszán lehetett. Az esküvőjük, valamint maga Szárics János is ugye a városházán dolgozott, és feljebbvalóihoz írt egy kérelmet, hogy jó lenne a fizetésnek felét előbb utalni, mivel nősülni készül. Ez a két kor dokumentum vezet rá minket, arra, mikor volt az esküvő. Na most az első lányuk Piroska 1906-ban született, tehát két évre rá.
1: Róla van adat?
2: Róla van adat, igen, be van vezetve. Viszont a másik lányról, Lánkéről nincs, de tényleg valamiért nem lett bevezetve, vagy éppen az hiányzik, elveszett az adat, nem tudjuk. Viszont a családi képeket nézve látszik, hogy nincs azért nagy korkülönbség, úgyhogy én ilyen 2-3 évet telnék a két lány között.
1: És akkor, mivel hogy családi képről van szó, mennyire tudták a kutatást kiszélesíteni, hogy meddig éltek együtt, tehát a halálakor, Szárics halálakor érte még a felesége, illetve hogy a lányoknak mi lett a sorsuk?
2: Tehát ez akkoriban se lett annyira körbejárva, úgyhogy valószínűleg itt adathiány lehet, mert látjuk, itt a születések sincsenek beírva pontosan. Amit még tudunk, az első lány születésén, ugye Piroskánál, mivel ott megvannak az adatok, akkor tudjuk, hogy Szárics ugye 30 éves volt, a feleség pedig 19. Ez még egy ilyen plusz adat. Most én úgy tudom, hogy a feleség még túlélte Száricsot talán.
1: De nem lehet tudni, hogy mi lett a család fennmaradó részével. Tehát, hogy a lányok itthon maradtak-e Szabadkán, vagy elköltöztek innen, semmi kutatói adatot nem találtak. De akkor itt van az újabb téma.
2: Igen, tehát mi adathiányban vagyunk, lehet, hogy lehet találni még valamit.
1: És Száricsnak az életének a másik oldala, tehát a repülés, a biciklizés, a stb. Az mennyire határozhatta meg a jelek szerint az ő családi életét? Nem sokat foglalkozott a gyerekeivel nyilván.
2: Igen, ez a érdeklődési körei, ugye ezek ilyen 5-10 évente változtak. Mondjuk 1990-es években a kerékpározással kezdte, és eléggé jó kerékpáros volt, tehát országos szinten.
1: Az már rendes bicikli volt, vagy az a nagy kerék meg kis kerék?
2: Nem, ez már rendes, tehát ez a két most egyenlő nagyságú kerék volt. Igen, ezt ő az önéletrajzában írja is, hogy az elején még, amikor kezdett kerékpározni, akkor az első nagy kerék, hátsó kis kerék volt, de utána már a versenyeken ezeket a, ma mondanák, rendes kerékpárokat használták. A 20. század elején akkor a motorkerékpározás jön be az életébe, meg az autózás, és az autó az végigkövette élete végig. Az körülbelül az az időszak, amikor házasodik meg, amikor megszülettek a gyerekei. A labdarúgásban is jelen volt, főleg inkább mint sportmunkás, tehát nem játékosként, és akkor ugye a repülés az 1910-es év környékén. Hát nem valószínű, hogy sokat lehetett a családja, eléggé aktív volt így a szabad időben.
1: Azzal, hogy a repülőzéséről van talán legtöbb adat, hogy most mennyire dokumentum és mennyire mese, azt most már innen nehéz megállapítani, mert hogy a repülő Vucsidolban részletesen leírja a három szerző, hogy kérvényezte az engedélyt, kérvényezett pénzt a városházán, mindent megtett azért, hogy megépülhessen ez a repülő, és az ottani elmondás szerint 1 méter magasan néhány száz métert repült is vele.
2: Igen, ami az életének a repülős részét, illetét nagyon sok az anekdota is, és sokkal kevesebb a reális adat, hogy tényleg annyira jó volt mechanikából, fizikából, stb., hogy meg tudta szerkeszteni otthon, úgymond a garázsban, lehetséges, de nagyon kevés hiteles adatunk van róla. Viszont ezek az üvegnegatívok között van nagyon sok olyan kép, ahol ő a repülőivel, próbarepülések, gyümölcsösökbe landolt repülő, stb. Tehát fényképszöveg nélkül, de az is valami. Valamint ugye a Grülica Mirko írásai meg kutatásai alapján tudjuk, hogy az első világháború idején Bécsújhelyen volt, be volt rendelve hát egy ilyen repülőközpontban, ahol a repülőkön és a helikopterok tervezésén dolgozott, tehát ha már őt behívták a világháború folyamán oda, az Osztrák-Magyar Monarchia légiközpontjában valószínűleg valamilyen szinten elismert szakember lehetett attól, hogy mi nem tudunk sokat az életének erről részéről.

0: ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Fövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.

0: A folytatásban egy rock legendával készült beszélgetés következik. Viki Dál Gyula hamarosan betölti a 80. életévét. Egy ilyen hosszú életút mögött nem csak emlékek és történetek vannak, hanem tapasztalatok is arról, hogyan változik az ember, hogyan változik körülötte a világ, és mit lát másképp az idő múlásával. Az énekes színésszel kollégánk Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: Gyula, ha most visszanézel az elmúlt közel 8 évtizedre, mi az, amit ma már egészen másképp látsz, mint, és itt elsősorban az életre gondolok, mint mondjuk 30 évesen?
2: Én azt gondolom, hogy az ember életét nagyon sokszor nem maga határozza meg, hiszen nagyon-nagyon sok minden hozzájárul ehhez. Nem politizálom, de azt gondolom, hogy mindig az adott körülmények azért befolyásolják. Az ember meddig lehetséges az, hogy egyénileg alakítja, vagy alakul az élete. Én azt gondolom, hogy valahogy szerencsés vagyok egy, hogy hiszek Istenben, és most már visszanézve mindig találtam olyan pontot, amikor a Jóisten keze benne van abban, hogy ha valaminek vége szakadt, akkor mindig volt helyette valami más. Most mondok egy drasztikus példát például, mondjuk a már elhíresült, országosan ismert Témobi zenekar tagja voltam, majd váltottam, lett egy Dinami zenekar. Dinami zenekar feloszlott, majdnem egy jó 3/4 évig gyakorlatilag nem voltam a köztudatban, mégis közben a legelső rockopera valahogy megszületett Máté Péter és Eslen Pistától, és ebben kaptam egy főszerepet. Lehet, hogy az hozzájárult ahhoz, hogy a következő etapban már az István király egyik szereplő lehettem. Tehát mindig volt valami olyan pont, amitől a Jóisten tovább segített. Aztán lett a Pandora's Box. A Pandora's Box feloszlott, mert közben a Rossz Színházzal, a Kis Nemzetivel, majd később a Madách Színházzal történt folyamatos kapcsolatom, már nem engedte meg, hogy a zenekarban folyamatosan dolgozzak. Tehát mindig volt egy ilyen váltási pont, ami előrébb hozott valamivel, és hát azt meg hozzátenni, hogy rengeteg olyan felvétel készült közben, az ötleteim, zenei ötleteimet létrehozhattam, etc. De, és ugyanez, ha a szavad lefordítanom, a családi életemre is vonatkozik. Lehet, hogyha nem vagyok a mobil énekese, soha nem ismerem meg a feleségemet, Juditot, aki a basszusgitárosunknak a húga. Érted? Tehát akkor ez nem történt volna meg, és miután, hál' Istennek megismertem, immáron 51 éve vagyunk boldog házasságban. Én azt gondolom, hogy ez a fajta isteni irányítás, vagy sem, amely végigkísér az életemet, ez folyamatosan itt van fölöttem, vagy velem.
1: Mi az, amit az ember csak idősebb fejjel tanul meg igazán értékelni, és amit a fiatalabbak talán még nem értenek?
2: Szerintem az egyik oldala a becsületesség. Most furcsán hangzik, amit mondok, mert sok embernek eszébe, hogy igen, berébe volt a 3x3, úgy osztályon volt a kapcsolatban, de nem mindegy. Azt ugye ilyenkor nem illik elmondani, hogy hát persze, hogy az ember jól korbácsolták azért, hogy valami történjen, na mindegy, hanem az, hogy mindig mindent érdemes, szerintem bárkinek bármilyen véleményen van, hogy szépen megbeszélni, mert másképp nem működik az életünk. Tehát az, hogyha magunkba tartjuk a haragot, a tüskét, szokták volt mondani, hogy nagyon sokszor nem a megbocsátás a lényege, hanem odáig eljutni. Ez egy hosszú folyamat, míg az ember képes lesz arra, hogy valaki több bocsánatot kérjen, bármilyen nehéz is, és valakinek meg tudjon bocsátani úgy, hogy tényleg elhiggye, hogy ez létezik. Talán azt mondom, hogy nem jó, hogy az emberben tüskék maradnak, mert az tönkreteszi az életet. Ez az egyik világ, én szerintem. A másik, hogy hiszem, hogy csak is a szeretet viszi és tartja meg a mi életünket biztonságban, és tényleg szeretetben. És azért, hogy alkotók tudjunk lenni, hogy legyen értelme az életünknek, hogy a mindennapokat meg tudjuk tervezni. Szoktam volt mondani, már bocsánat, mégis kénytelen vagy egy picit politikailag is gondolkodni, hogy egy keresztény ember az reggelente nem úgy ébred föl, hogy a másikkal hogy kellene kiszúrni. vagy mik azok a cselekmények, amivel most jól oda teszek neki, vagy betartok, vagy egyáltalán másképp fogom csinálni. Ahelyett, hogy vannak emberek sajnos, akik eleve úgy élnek és úgy ébrednek föl, hogy na most akkor most elterveztem. Az véleményem szerint nem működik. Nekem a szeretet a lényege.
1: Ha egyetlen tanácsot adhatnál annak, aki most kezdi felnőttként az életét, mi lenne az? Nem nagy bölcsességként, hanem abból, amit te ténylegesen megtapasztaltál, és természetesen mit üzennél az idősebb korosztálynak?
2: Most arra gondolok, hogy elértem, említetted ezt az 50-et, meg 60-at, meg 70-et. Könnyű visszagondolni, és mégis baromi nehéz. Könnyű visszagondolni, hogy mit cselekedtünk, de az, amikor így gondolkodunk, akkor nagyon gyorsan elszáll az a 10-20-30 év, és azt veszük észre, hogy valóban már közel vagyunk a 80-hoz. Ez az egyik állapot. A másik, hogy ha visszagondolunk arra, hogy mi történt velük, és én is visszagondolok arra, hogy mi történt velem, akkor azt mondom, hogy lehet, tudok olyat mondani, vagy tölteszem magamnak a kérdést, hogy tudok olyat mondani, mitől maradandóvá válok, és akkor azt mondom, hogy csodában, hát azért vannak szerepek, vannak felvételek, voltak zenei ötleteim, van egy csodálatos családom, ami mégis azt mutatja nekem, hogy így rendben van az életem valahol. Az ötkenők vannak, persze mindig vannak olyan lépcsők, amiket nehezen lépünk, amelyekre nehezen jutunk tovább, de mégis valahogy azért azt tudom mondani, hogy érdemes volt idáig eljutni, és akkor már nem nagyon veszem észre, vagy nem azon gondolkozom, hogy hány éves vagyok, hanem az, hogy tényleg jót cselekedtem, tényleg valami maradandó, esetleg majd, ha már elmegyek, akkor mégiscsak lesz valami, marad utána valami, volt értelme az életemnek.
1: Köszönöm szépen ezeket a gondolatokat, erőt és egészséget kívánok neked, a szerkesztőség és a hallgatók nevében.
2: Viszont köszönöm szépen.
0: A magyar rocklegendával, Vikidál Gyulával készült kétrészes beszélgetést hamarosan műsorra tűzzük, melyben a művészt a zenei útja mellett a színházról is kérdeztük. Tartsanak akkor is velünk. A folytatásban pedig érkezzen egy zeneszám magától, Vikidál Gyulától, ez pedig nem más, mint Csak a szívemet dobom eléd. Ez következik most.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

9 óra 51 perc a pontos idő, Szabadkán és környékén pedig 13,5 fokot mutat a hőmérő. Az orvos meteorológia szerint ma melegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén, görcsös panaszok, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Figyeljünk oda magunkra és egymásra, az egészség a legfontosabb. Elmondom, mi a helyzet most a közlekedést illetően. Az Enosu csoportban arról írnak, hogy Topolyán ott vannak a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket, illetve Szabadkán a Jádránnál is ellenőrzik azokat, akik részesei a közlekedésnek. Vezessenek óvatosan, körültekintően, tartsanak megfelelő követési távolságot és tartsák be a közlekedési szabályokat. Korábban arról szóltunk, hogy a határátkelők helyzete így a hétvégén Szerbiából Magyarország irányába azért változó. Vannak olyan határátkelő helyek, ahol a várakozási idő nem számottevő, de vannak olyanok, ahol bizony sokat kell várni a sorban. A horgosi nagy határátkelő helyen 30-40 perc a várakozási idő. Horgos 2-nél azt írják, hogy fél órát biztos várni kell. Kelebiánál is korábban 20 percet mondtunk várakozási időként, ez most lecsökkent, azt írják 15 percet kell csak mindössze várni, és megnézzük a másik forgalmas határátkelő helyet, ez a Királyhalom, Ásotthalom, hát itt is azt írják, hogy 45-50 perc most, jelen pillanatban a várakozási idő, természetesen ez percről percre, óráról órára változhat, ezért még mielőtt útnak indulnak, érdemes tájékozódni, például a Border Watcher applikációban. A többi határátkelő hely Magyarország irányába jól járható. Nézzük fordított esetben most mi a helyzet. Magyarország irányából Szerbia felé a Röszke 1 határátkelő helyen továbbra is 1 órát várniuk kell az utazóknak. Röszke 2-nél 35-40 perc a várakozási idő. Tompánál is 20-30 percet várniuk kell, és Ásotthalomnál is ennyit biztos várniuk kell az utazóknak Magyarország irányából Szerbia felé. Kitartást kívánunk a várakozóknak, és természetesen azt, hogy a közlekedés balesetmentes legyen, ezért fokozott figyelem ajánlott. Tartsanak velünk a folytatásban is, a következő órában a Beszéljünk róla című rovatunk következik, melynek vendége Móric Melani jógaoktató lesz. 10 órakor viszont érkezik a mai hírszerkesztő Agárdi Gábor.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra. A szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a választói névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán az upit.biráckispiszak.gov.rs címen tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Október 2. szombatja a szerv donáció és transzplantáció világnapja. Arra hívja fel a figyelmet, hogy a szervadományozás súlyos betegeknek adhat új esélyt az életre. Szerbiában 2025-ben 20 elhunyt donor felajánlott szerveivel 63 szervátültetést végeztek, ezek között 34 vese, 12 máj és 17 szívátültetés szerepelt a szerb parlamenthez benyújtott hivatalos kimutatás szerint. A szerbiai egészségügyi minisztérium adatai alapján 2026 első 5 hónapjában 17 donor segítségével 71 betegnél hajtottak végre transzplantációt. A júniusban közölt tájékoztatás szerint ugyanakkor még 1228 ember várt átültetésre az országban. A Magyarországon élő fiatalok jelentős része küzd lelki nehézségekkel, derül ki az IDEA intézet friss felméréséből. A kutatás szerint a 14 és 19 év közötti fiatalok 37%-a gyakran, vagy szinte minden reggel szorongva kezdi el a napját. A felmérés arra is rámutat, hogy a fiatalok mentális állapota a felnőtté válás során romlik, különösen a 16 és 19 év közöttiek vannak veszélyeztetett helyzetben, a lányok körében pedig kedvezőtlenebbek az eredmények. Az anyagi nehézségek és a családi, illetve kapcsolati problémák szintén ronthatják a fiatalok jólétét, azonban a legnagyobb stresszt az iskolai elvárások, a jegyek, valamint a továbbtanulással és a pályaválasztással kapcsolatos döntések jelentik. A megkérdezettek 57%-a arról is beszámolt, hogy az elmúlt évben valamilyen formában bántalmazás érte őket. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krájevóból induló járatokra is vonatkozik. A szerb nemzeti légitársaság közlése szerint a promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
4: Sport.
3: Novák Djokovic egyetlen hét alatt a csúcsra ért, majd korán búcsúzott, ugyanis Pekingben három top 10-es játékost, Alexander Zverevet, Daniil Medvegyevet és Alex de Minaurt legyőzve megszerezte pályafutása 102. torna győzelmét. Sánkhájban viszont már az első fordulóban kiesett Hubert Hurkacz ellen. A veresség a világranglistán is visszaesést hoz, így a szerb klasszis várhatóan a 11. helyre csúszik. A torinói ATP világbajnokságért folyó versenyben azonban még a 9., ami Jannik Sinner szezonjának lezárása miatt jelenleg elegendő lehet a kijutáshoz. A helye ugyanakkor nincs biztonságban, ugyanis Alex de Minaur mindössze 110 ponttal van mögötte, Taylor Fritz hátránya pedig 350 pont. Djokovic a tervei szerint már csak a párizsi mestertornán indul, ahol akár 1000 pontot is szerezhet.
4: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, Szerbiában ma többnyire felhős időre kell számítani, délutántól pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar. A hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz-en.
0: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
5: Tartson velünk a folytatásban is.
6: Reklám következik.
7: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig. Az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi. A net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
9: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
0: Reklámot hallottak.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Október 10-e van, és október 10-e a mentális egészség napja. Erről lesz szó a folytatásban. A Beszéljünk róla című rovatunk vendége, Móricz Melani, jógaoktató. Szervusz, és köszöntelek a hallgatóink nevében is.
2: Szia, és én is üdvözlök mindenkit.
1: Előjáróban azért annyit elmondanék, hogy a jóga ma már nem csak a testi egészség megőrzésének egyik eszköze, hanem a lelki egyensúly megtalálásában is segítséget nyújthat. A mindennapi stressz, a szorongás és a folyamatos rohanás közepette különösen fontos, hogy időt szánjunk önmagunkra. Nálad mikor érkezett el az a pont, hogy úgy érezted, valami többre szükséged van, hogy mindezeket a dolgokat például háttérbe szorítsd, és miért pont a jógát választottad? Mesélj egy kicsit a saját szubjektív oldaladról is.
2: Nálam egyszer egy egészségügyi okból kifolyólag a kezemmel történt egy súlyosabb probléma. Orvosokról orvosokra jártam, és nem tudtuk konkrétan az okát megállapítani, és akkor ajánlották először a jógát. Uckodtam tőle, távol állt tőlem, mert nem is tudtam őszintén igazából, hogy mire számítsak, hogy miről van szó.
1: Önképzésbe kezdtél ezután, vagy szakemberhez fordultál?
2: Hát képzeld, először is a gyerekjóga került az utamba, az interneten futottam rá véletlenül, és a pedagógus expóra is eljutottam Budapestre, ahol konkrétan megismerkedhettem ezzel a kalandos jógával, és utána kezdtem mélyebben foglalkozni vele, képzést is elvégeztem, és közben, amíg a képzést végeztem, addig én is saját magamat képeztem, és elmentem bizony oktatóhoz, aki megmutatta a technikákat, hogy majd egyszer, hogy elvégzem a képzést, akkor a gyerekeknek is jól tudjam ezt átadni.
1: Én egyébként hallottam már olyan véleményt is, illetve olyan tapasztalatom is van sokszor, hogy sokan különféle videókból tanulnak meg jókázni, és különféle videókban látott gyakorlatokat végeznek el odahaza. Ez mennyire jó a meglátásod szerint, amikor az ember így fog bele a jógába? Azt mondják, hogy ez nem mindig jó, nem pont úgy csinálja a gyakorlatokat, akkor addig tartja ki, ameddig kell, tehát hogy ezzel mi a helyzet?
2: Én azt ajánlom, hogy elsődlegesen, amikor neki kezd valaki jógázni, akkor oktatóhoz forduljon. Uh-huh. És amikor ő már elsajátította a mozdulatokat, a légzéseket, akkor nagyon jó segítség ugye egy oktató videó, mert őszintén akár időtakarékos is tud lenni, hogy akkor otthon egy 5 percet, 10 percet foglalkozom vele, még egy képzésre vagy egy oktatásra el kell menni, ugye fel kell készülni. Tehát mindenféleképp először egy oktatóhoz, aki segít, és akkor utána otthon lehet gyakorolni.
1: Csapjunk is bele akkor a közepébe, egy kicsikét konkrétabb kérdésekről is legyen szó. A jóga nem csak ugye a testre, hanem a lelki állapotunkra is hatással lehet. Hogyan segíthet a jóga a mentális egészségünk megőrzésében? Talán legyen ez az első kérdés így a mentális egészség napján.
2: Hát a jóga azért különleges számomra, mert egyszerre foglalkozik a testünkkel, a légzéssel, és azzal is, hogy az ember hogyan van abban a pillanatban lelkileg. Tehát a gyakorlás során kiszakadhatunk a mindennapi pörgésből, a rohanásból, és a mozdulatok és a légzés által tudunk magunkra figyelni. Egyfajta befelé figyelés segít abban, hogy lelassuljunk, és ugye csökkentsük a feszültséget. Sokszor én már egy kevés idő, akár egy 5 perc után is már tudom érezni a pozitív hatását, hogy nyugodtabb vagyok, vagy esetleg könnyebben tudok figyelni.
1: Na jó, de azért sok esetben azért lehet, hogy 5 percnél több idő is kell, vagy mennyi az az idő, ami azt mondják, hogy aránylag jó, hogy egy picit az ember át tudjon szellemülni, és hogy ezeket a gyakorlatokat elvégezze. Akár egy óra is lehet egy ilyen jóga foglalkozás?
2: Mindenképp kell, szükséges azért az egy óra, másfél óra felnőtteknek, hát a gyermekeknek azért az rövidebb, tehát az a maximum 45 perc és egy óra között mozogjon. Tehát ahhoz, hogy teljesen át tudjuk magunkat adni, ahhoz bizony a minimum egy órára szükség van, és akkor teljesen lelazulunk.
1: Te egyébként most csak gyerekekkel foglalkozol, vagy felnőttekkel is?
2: Csak gyerekekkel jelen pillanatban.
1: Uh-huh. Ugye a mindennapi stressz és a szorongás, ahogyan említettük már korábban is, egyre több embert érint. Milyen szerepe lehet ebben a jógának, és mit tapasztalhatunk egy-egy gyakorlás után? Te hogy látod, milyen tapasztalatokkal mennek haza, akár a gyerekek is, ez is egy jó téma, mert bennük is már ott van a szorongás, meg a stressz és a többi. Tehát, hogy mi az, amit magukkal visznek az oktatásról?
2: Hát a stressz az sokszor nem csak a gondolatainkban van jelen, hanem ugye a testünkben. Tehát megjelennek a vállaknál esetleg egy feszülő érzések, vagy a légzésünk feszültebbé válik, és ezt észre sem vesszük, hogy mennyire feszült állapotba tudunk kerülni. Ahogy említettük, egy-egy gyakorlás során azért a könnyedség és a nyugalomérzés, jobban vagyok érzés azért megjelenik, viszont kell idő. Tehát megtanuljuk, az nagyon fontos, hogy megtanuljuk észrevenni, hogy feszültek vagyunk, és szükség van a segítség, vagy szükség van egy kis megállásra, ez a legjobb szó rá. Gyerekeknek is ezt tanítom, hogy merjék kimondani, hogyha most az órán megérkeznek, hogy ők fáradtak, dühösek, jókedvűek, vidámak, és az óra végén is mindig megkérdezem őket, hogy hogyan távoznak, és sokszor a fáradt érzést átváltja az, hogy feltöltődtem, vagy esetleg boldog lettem, vagy szomorú voltam érkezésemkor, amikor, nem tudom, az iskolából jöttem, vagy éppen az óvodából, és egy jóga után pedig a feltöltődés tapasztalják, és ezt jó hallani tőlük, mert igazán kisgyerekekkel foglalkozom.
1: Szóba került már a légzés. Ugye a légzés a jóga egyik fontos eleme. Hogyan tudjuk a tudatos légzést a hétköznapokban is használni például? Egy stresszes vagy feszült helyzetben azért mindig azt mondják, hogy mély levegő, tartsuk bent egy néhány másodpercig, és fújjuk ki. Ez valóban segít?
2: Igen, tehát a légzésünk kapcsolatban van az idegrendszerrel. Amikor valaki megijed, vagy esetleg ideges lesz, feszülté válik, ugye gyakran
1: pánikba esik,
2: így van, gyakran a szíve gyorsabban kezd verni. Tehát ilyenkor kellene megtanulni a tudatos légzést, hogy lassítsunk le, mert igazándiból ez segít a mindennapunkban is egy kicsit a lelassulás, hogy például csak pár másodpercig álljunk meg, tudatosítsuk azt, hogy szükségem van a légzésre, szükségem van a megállásra, és nem muszáj feltétlenül mindig a jógamatracot elővennünk, elég, ha csak megállunk, és a légzésünkre koncentrálunk, hogy beszívjuk a levegőt az orrunkon, és az orrunkon fújjuk ki, de amikor fújjuk ki a levegőt, akkor lassítsuk a folyamatát, tehát hogy nem olyan gyorsan, és ezáltal, ahogy lassul a folyamat, úgy a lelassulást is érzi az ember. Én ezt tapasztalom magamon és a gyerekeken is, hogy tényleg meg ez beválik náluk is.
1: Hányszor érdemes ezt a belégzést, kilégzést megismételni, hogyha egy ilyen helyzetbe kerül valaki?
2: Hát ez attól függ, hogy ki milyen stresszes. Nálunk a gyerekeknél sok fajta légzést is tanulunk, nekik vannak kedvenceik, és mindig visszajelzés alapján mondják, hogy gyorsan megcsináltam, és akkor javasolom nekik, hogy nem a lényeg a verseny, hanem hogy alaposan, odafigyelve, koncentrálva végezzék el a feladatot, és akár egy ötszöri gyakorlás alapján már ezt tud segíteni.
1: Ugye beszélgettünk már arról, hogy mennyire fontos az, hogy felismerjük azt, hogyha túlterheltek vagyunk. Tehát a jóga megtaníthat bennünket arra, hogy figyeljünk oda jobban önmagunkra és a jelekre? Ez engem nagyon érdekelne.
2: Én úgy veszem, vagyis úgy vettem észre, hogy igen, megtaníthat, mert ez a legfontosabb része a jógának. Tehát a mai világban nagyon könnyű rohanni, sietni, egyik feladatból a másikba ugrani, tehát teljesíteni kell.
1: Nem csak könnyű, hanem így is kell tenni. Sajnos ez diktálja ugye a tempó, a mindennapi élet.
2: Igen, és ezáltal nem is figyelünk a jelzésekre. Tehát a jóga arra hív, hogy álljunk meg egy kicsit, és figyeljünk oda a magunkra és a jelzésekre, figyeljünk arra, hogy milyen a légzésünk, vagy mit érez a testünk, ez is egy nagyon fontos, feszültek vagyunk, vagy fáradtak, vagy van-e még egyáltalán energiánk, mert minél többet figyelünk ezekre a jelzésekre, annál könnyebben felismerhetjük, hogy mikor történik velünk esetleg a túl sok. Tehát meg kellene tanulni a pihenés nem lustaság, és ezt tényleg ajánlom mindenkinek, hogy próbálja ezt figyelembe venni.
1: Említetted, hogy te főként gyerekekkel foglalkozol. Van-e egyébként valamilyen korhatár a jogát illetően, hogy hány éves kortól érdemes elkezdeni jogával foglalkozni, és felső korhatár van-e, vagy itt teljesen kortalan ez a történet?
2: Hát szerintem, amikor már a gyerkőcök tudnak mozogni, és tehát tudatosan végzik a feladatot, hogy önállóan járnak, sétálnak, akkor már bele lehet csempészni a mindennapokba. Tehát ott egy éves, másfél éves kortól, és korhatártalan.
1: Egyébként manapság sokszor megfigyelhető már kisebb gyerekeknél is a figyelemzavar, az ADHD. Nekik mennyire jó például egy jógaóra? Mennyire tudod megfogni a figyelmüket, mennyire tudnak akár egy órán át koncentrálni, megcsinálni a gyakorlatokat? Tehát, hogy például erre jó lehet-e? Hogy látod?
2: Szerintem igen. Különböző feladatokat próbálok mindig becsempészni a jóga óráimba, tehát pedagógiai feladatokat értek ez alatt. Egy kis akadálypálya, egy kis koncentrációs feladat. Tehát nem lehet tőlük elvárni, hogy egy teljes órát ők üljenek, és nem is kell elvárni, mert ugye teljesen más egy gyerek jóga óra, mint egy felnőtt óra, ahol a gyermekeknél nem az a cél, hogy minél tovább tartsanak ki egy pózt, természetesen ez is fontos, de hogy azért jól is érezzék magukat, és tehát ezekre tudunk építeni, hogyha egy kis az érdeklődőségnek megfelelően beleviszem az óra elején a mozdulatokat egyensúly fejlesztés céljából, és utána térek át a jóga feladatokra, különböző kártyák vagy meséskönyv segítségével, ami még érdekesebbé teszi számukra az órát, mert itt vannak például állatutánzó pózok, vagy esetleg páros pózok, a légzés gyakorlására pózok, és ezeket van, hogy ők választhatják ki, ami segíti őket a koncentrációban is, és az, hogy én választom ki, ez egy felelősség számukra. Jobban oda tudnak figyelni akkor, hogyha rájuk is bízok egy feladatot.
1: Beszélgessünk még egy picit arról, hogy te magad is azért kezdtél el jógával foglalkozni, mert említetted, hogy volt egy problémád a kezeddel. Milyen fizikai tünetekre, betegségekre lehet jó a jóga, hogyha a felnőttekről van szó? Hátfájás, görcsös panaszok, említettük ugye a mentális gondokat, a stressz, az idegesség, tehát hogy ezekre mind-mind, de hogyha a fizikai tünetekről van szó, akkor mi mindenre lehet jó a jóga?
2: Fizikai tünetek, ahogy említed, rögtön meg.
1: Gondokat, a stressz, az idegesség, tehát hogy ezekre mind-mind, de hogyha a fizikai tünet

0: azok az érzések, azok a fájdalmak tudnak enyhülni. Tehát nem kell megerőltetni, csak is a lazítás az a legfontosabb és a legjobb.
1: Mire van szükség, hogyha valaki szeretne elkezdeni jógázni? Említetted a jogamatracot, vagy jogaszőnyeget. Mi az, amivel készülni kell, akár a felnőtteknek, akár a gyerekeknek, hogyha szeretnének ebbe belefogni? És hogyha valaki most érzi úgy, hogy szeretne többet tenni a lelki egyensúlyáért, de még soha nem jógázott, hogyan érdemes elkezdeni?
0: Hát őszintén megmondom, elsődleges a kedv.
1: És a kitartás,
0: és a
1: gondolom.
0: Kitartás, és az öltözék, mert egy kényelmes ruha nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a pózokat jól és el tudjuk végezni. Őszintén semmi másra nincs szükség.
1: Semmi másra.
0: Csak arra, hogy az ember elszánt legyen, és kitartó legyen, és utána érezni fogja a hatását.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál, és hogy mindenről tudtunk egy picit beszélgetni. Én azt hiszem, hogy érdemes oktatóhoz fordulni, ha nincs erre időnk, akkor akár a YouTube-on is rákeresni egy-két könnyebb feladatra, és kipróbálni a jógát, mert ahogyan hallottuk, hát azért ezt a mindennapi stresszt, a szorongást és a mentális egészségünk jólétét is elősegítheti, illetve próbál ezeken a tüneteken segíteni. Móricz Melanie volt a vendégem, jógaoktató, köszönöm szépen még egyszer, és talán még így a végén annyit, hogy hol találhatnak téged meg az érdeklődők, hogyha szeretnének keresni, hogyha jól tudom, akkor például a Szekeres László alapítványban is tartasz órákat.
0: Így van, a Szekeres Lászlóban is, illetve az interneten fent vagyok, a Facebook oldalon, nyugodtan keressenek rám, és köszönöm szépen én is a beszélgetést és a meghívást. Bízom benne, hogy sikerült azért néhány olyan gondolatot átadnom a hallgatóknak, amelyet a mindennapjaikban is majd tudnak hasznosítani.
1: Köszönöm szépen még egyszer.
0: Köszönöm.
2: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Ajánló következik.
1: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed! Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: 10 óra 43 perc a pontos idő, a folytatásban pedig néhány program ajánlattal és egy közérdekű információval is várom a hallgatókat. Régiségvásár van ma Szabadkán. A Szabadkai Gyűjtők Egyesülete 14 óráig várja még az érdeklődőket, mert 8 órakor már elkezdődött a program a Népkör Magyar Művelődési Központban. Ez a 91. régiségvásár. A rendezvényen mintegy 70 kiállító kínálja tárgyait Szerbiából és a környező országokból érkező gyűjtőkről van szó. A vásáron egyebek mellett festmények, ékszerek, régi könyvek, képeslapok, órák, bélyegek, fegyverek, pénzérmék, valamint ezüst, porcelán és néprajzi tárgyak is megtekinthetők, illetve vásárolhatók is természetesen. A belépőjegy ára 100 dinár, amely a látogatóknak egy alkalmi képeslapot is jelent tulajdonképpen. A kiadvány a Szabadkai Bácska Futballklub megalapításának 125. évfordulójára készült, és összesen 360 számozott példányban. Tehát régiségvásár ma délután 2 óráig várják még az érdeklődőket Szabadkán, a Népkör Magyar Művelődési Központban. Aztán keresik Szabadka legidősebb polgárait. A Vöröskeret Szabadkai Szervezete az idősek hónapja alkalmából idén is meghirdette a napsugaras ősz felhívását, amelynek során a város legidősebb hölgyét, urát, valamint a legrégebb óta, de legalább 50 éve házasságban élő házaspárját is keresi. Jelentkezni a Vöröskereszt elérhetőségein, illetve személyesen a szabadkai irodában lehet. Egészen október 20-áig várják a felhívásra a jelentkezéseket, és a feltételeknek megfelelő személyeket családtagjaik, barátaik és ismerőseik is benevezhetik. Aztán állásbőrzére is sort kerítenek Szabadkán a közeljövőben. A Szerbiai Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat várja a munkaadókat és a munkakeresőket az őszi állásbőrzére, amelyet november 5-én 10 és 13 óra között tartanak majd a Szabadkai Fiók Intézetben, ez pedig a Jován Mikity utca 12-es szám alatt található. A munkaadók állásbőrzére való jelentkezését személyesen, illetve a 024 644 612-es telefonszámon is megtehetik. Tehát még egyszer mondom az elérhetőséget, 024 644 612. Aztán nézzük tovább, mi az, amiről még érdemes beszámolni. Hát például arról, hogy a holnapi nap folyamán vasárnap harmadik alkalommal rendezik meg az Optiforma Sportegyesület szervezésében Palicson a nemzetközi duatlon sportversenyt, amelynek keretében megrendezik a szerbiai duatlon bajnokságot. A rendezvény évről évre egyre több sportolót és fiatalt szólít meg. És hát az idei rendezvény különösen jelentős, hiszen az országos bajnokság megrendezésével Palics tovább erősíti helyét Szerbia sport képén. Amit itt fontos megjegyezni, az az, hogy a versenyre 180-an jelentkeztek, idén pedig 80 gyermek vesz részt a programon. A szervezők kiemelik, hogy a versenyzők, a nézők és a közlekedés valamennyi résztvevőjének a biztonsága nagyon fontos, ezért a bicikli verseny alatt a forgalmat ideiglenesen lezárják, Palicson, tehát az Aquaparktól a Györgyevics szállásig tartó útszakaszról van szó, 10 és 14 óra 30 között lesz lezárva ez az útszakasz. A megadott időszakban a 6-os buszjárat sem közlekedik ezen az útvonalon, tehát ez holnap lesz érvényben, vasárnap a Palicson, a szerbiai duatlon bajnokság miatt, illetve emiatt lesz szükség erre a forgalomkorlátozásra. Ennyit a rövid hírekről, további információkkal már 11 órakor Agárdi Gábor érkezik. A folytatásban pedig a hétvégi mozaik utolsó órájában jövök majd a Pannon Televízió műsorismertetőjével, és Nagy Kikindára kapcsolunk majd telefonon, amiben a közelgő programokról érdeklődünk. Ezekkel az információkkal és ezzel a témával várom önöket vissza. Jó vételt!

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjj át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Az Európai Unióban csak nem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyhoz képest. Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimović, a Szerbiai Gazdasági Kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspestis miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárult. Szerbia sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt, mélyfagyasztott hússal biztosítja. A hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnának külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítséget jelenthetne hazai malactermelés növeléséig. Az élő súly kilogrammonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A hízósertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árrések, valamint az energia, a szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. Véres verekedésbe torkollott egy gyerekszületésnap Belgrádban. Az ünnepelt édesanyjának jelenlegi párja késsel támadta a gyermek apjára, egy eldobott tányér pedig a pincért találta fejbe, írja a Blitz. A családi ünnepségen a gyermek szülei mellett az édesanyja jelenlegi párja is részt vett. A lap értesülései szerint a két férfi között már régóta feszült volt a viszony, az indulatokat pedig akkor szabadultak el, amikor este 10 óra körül kioszták a születésnapi tortát. Az anya párja állítólag felkapta a tortát és a vendéglő elé dobta. Ezután szóváltás, majd verekedés tört ki közte és a gyermek apja között. A dulakodás során a férfi kést rántott és megtámadta az apát, akinek a jobb alkarján vágott sérülés keletkezett, és eltört a jobb keze. A káoszba az édesanyja is bekapcsolódott, felkapott egy tányért és elhajította. A tányér a pincért találta fejbe, aki azonnal orvosi segítséget kért. A késes támadás gyanúsítottját őrizetbe vették. Lezárta az Egységes Választói Névjegycéget az október 25-i előrehozott parlamenti választásra szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a választói névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. Polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán az upit.biráckispisek.gov.rs címen tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nizsből és Krájevóból induló járatokra is vonatkozik. A Szerb Nemzeti Légitársaság közlése szerint a promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
3: Időjárás.
4: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 14,5 fok van, Szerbiában ma többnyire felhős időre kell számítani, délutántól pedig egyre több helyen várható eső, sej zápor, zivatar, a hőmérséklet 22 és 28 fok között alakul.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
5: Friss hírek minden órában.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: óra 7 perc a pontos idő, elérkeztünk a hétvégi mozaik utolsó órájához, benne pedig hamarosan Nagy Kikindára kapcsolunk telefonon, aztán pedig érkezem a Pannon Televízió műsor ismertetőjével és az apró hirdetésekkel is. Előtte azonban néhány közérdekű információval jelentkezem. Ugye az őszi nagytakarítási akció elkezdődött, és a jövő héten, október 12-én, hétfőn, illetve október 13-án, kedden Bajmok helyi közös folytatódik az akció. A nagyméretű hulladékgyűjtőket tehát két napon át helyezik ki ebben a helyi közösségben. Az első napon a Rátai helyi közösségi otthonnál, aztán a Tomislav király utcánál, a Dom üzletnél, a Koszovó téren, a parkolóban, a Stanisics utcában, a Malomnál. A második napon pedig a Poletnál, a Pacséri út és a Dózsa-György utca kereszteződésében, illetve a Bajmoki piacnál. Tehát hétfőn és kedden őszi nagy takarítási akció Bajmok helyi közösségben, és az említett pontokon helyezik ki a nagyméretű hulladékgyűjtőket. Szerkesztőségünkhöz érkezett információ szerint a Szabadkai Városi Könyvtár a jövő héten, kedden, október 13-án zárva tart. A többi napon a megszokott nyitvatartási idő szerint várják az olvasókat. Mi pedig megnézzük gyorsan azt is, hogy mi a helyzet az utakon, illetve a határátkelő helyeken, történt-e változás. Nos, érkezett információ az Enoszu csoportban, hogy most a Zombori útnál vannak ott a rendőrök és ellenőrzik a közlekedőket. A határátkelő helyekről az előbbiekben elmondtuk, hogy fokozott a forgalom. Szerbiából Magyarország irányába továbbra is a Horgos 1 és a Horgos 2 határátkelő helyet érdemes elkerülni. Itt egy órát várniuk kell az utazóknak. Ezen kívül pedig elmondható, hogy a többi határátkelő hely jól járható, tehát a horgosi határátkelő helyeket érdemes elkerülni. Ha pedig Magyarország irányából tartunk Szerbia felé, akkor hasonló a helyzet. A Röszke 1 és Röszke 2-nél van hosszabb várakozási idő, de ez esetben csak fél órát kell várni. A többi határátkelő hely Magyarország irányából is jól járható, érdemes azért tájékozódni. Vezessenek óvatosan, körültekintően, balesetmentes utat kívánok mindenkinek!

0: Október 11-én vasárnap Nagykikindán a református templomban megemlékezést szerveznek. A folytatásban erről kérdezem Tóth Ramonát, a Nagykikindai Egységművelődési Egyesület elnökét, akit itt köszönhetek a vonalban. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a hallgatóink nevében is.
1: Jó napot kívánok, én is üdvözlök mindenkit. Az Egységművelődési Egyesület minden évben a Nagykikindai Református templomban tart közös megemlékezést a református gyülekezettel, illetve minden egyes érdeklődővel. Idén október 11-én délután 4 órakor, 16 órakor tartjuk meg a megemlékezést, azaz holnap. Kovács Csaba református lelkész fogja tartani az Isten tiszteletet, valamint, mint ahogy minden évben is, az Egységművelődési Egyesület tagjai, amatőrei egy rövid alkalmi műsorral készülnek az Isten tiszteletet követően, valamint idén a Magyaritabélyi Református templom kórusa is részt vesz ebben az alkalmi műsorban. A református templom udvarában van egy kopjafánk, amit Tóth István nagykikindai lakos készített, és ő volt egykor a református templom karbantartója is, és ezt a kopjafát szoktuk minden évben megkoszorúzni, úgyhogy idén is erre sort fogunk keríteni.
0: Tehát a holnapi nap folyamán délután 4 órától. Arra lennék még kíváncsi, hogyha már így beszélgetünk, hogy az Egységművelődési Egyesület mivel készül még a következő, akár őszi, akár téli időszakban? Vannak-e már tervek és olyan programok, amelyek körvonalazódnak?
1: Igen, lesz épp a jövő héten, pénteken, október 16-án, délután 5 órakor lesz egy kiállítás megnyitunk, amit a Vajdasági Magyar Művelődési Intézettel és a Magyarországi Hagyományok Házával együtt ilyen népművészeti kiállítást nyitunk meg, amely egy hónapig látható lesz az Egységművelődési Egyesület Kossuth termében lesz felállítva. Valamint ezt követően 18 órakor, ugyanazon a napon, egy néptánckoncerttel készülünk a közönség részére, amelynek a címe a Hagyaték. Úgyhogy egy tartalmas október 16-ai délután kínál az Egységművelődési Egyesület. Továbbá, tehát lesznek még programjaink, lesz a Viola Kizi munkacsoport, de a délutánnal készül október 18-ára. Novemberben megtartjuk a Totya szemlénket, rövid színdarabok találkozóját. Hát decemberben pedig minden évben megtartjuk a Mikulás ünnepséget, valamint adventi kavalkádot, és hát ugye a karácsonyi műsor sem maradhat el.
0: Programokból tehát nem lesz hiány Nagykikindán a következő időszakban. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Tóth Ramonát hallották, a Nagykikindai Egységművelődési Egyesület elnökét. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm, viszont hallásra!

0: Ajánló következik.
1: Biztosan váltott rá jegyet. Tövig rágta a körmét izgalmában. Egy egészen más világba csöppent.
2: A vászon ismét életre kel.
1: Ami volt, újra megtörténik.
2: Musikál a mozi.
1: Minden szombaton délután 1-től a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
6: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
3: Reklámot hallottak.

0: Yeah!
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható szám. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
2: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: nincs a földön igazság.
1: A Pannon Televízió mai műsor kínálatát is természetesen ismét ismertetjük itt a hétvégi Mozaikban. A Pannon Televízió mai műsorában 17 órától a Pannon Gazda jelentkezik, amelyben a topolyai gazdák idei nehézségeiről, a regeneratív gazdálkodásról és a tarlóégetésről lesz szó. Ezt követi a Szubjektív, melynek vendége Matlári Miklós, a Nevergreen együttes tagja, akivel a zenekar fennállásának 30. évfordulója és az új album kapcsán beszélgetünk. 17:30 híradó, majd a Délbánátízei és a Vidékünk következik. Este a természetvédelem határok nélkül a madarak vonulásával és egy sáfránytúrával foglalkozik. A közelkép pedig a moholi parasztolimpiát mutatja be. A késő esti kínálatban a kincses ládánk Palicsról szóló első része, valamint a Savaria filmszemlén külön díjat nyert Válasz nélkül című kisfilm is helyet kap. Tartsanak ma is a Pannon Televízióval, kövessék figyelemmel a műsorokat. Friss hírekért kattintsanak a Pannon RTV honlapjára, ez a www.pannonrtv.com. Retro slágerekért pedig hallgassanak bennünket továbbra is itt a 107,1 MHz-en.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Az interneten.
4: És a 107,1-en.

0: ajánló következik. 8 ember próbáló feladat, a szabad tűzisütés legkülönbözőbb formái, izgalma, kihívások. Visszatér a grillbetyárok a Pannon televízió képernyőjére. Vajdaság első televíziós gasztroversenye új helyszínről, új történetekkel, új versenyzőkkel és számos újítással tér vissza. Ismét keressük, hogy ki lesz Vajdaság legjobb grillbetyárja. Grillbetyárok, a második évad. Október 31-től minden szombaton a 20 órai híradót követően a Pannon televízió műsorán. A verseny főtámogatója a Big Chick, a Kecsanovics Team Kft., a Csantavéri Csabi rendezvényterem, valamint a Gourmandor Barbecue.
1: Ajánlót hallottak.

Eddig tartott a hétvégi mozaik. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak mostanáig. A folytatásban érkezik a hírszerkesztő Agárdi Gábor és a Déli Híradó. 13 órától muzsikál a mozi Orosz Ildikóval, melyben ez alkalommal a Narcos című sorozat harmadik évadának dalait hozza el. 14 órától természetesen Slágergyár Kis János Manóval, aki SMS-ben várja majd az üzeneteket, a telefonszámunk 066 36 36 33, és Viberen is kérhetnek tőle zeneszámot egészen este 8 óráig. A Slágergyár után pedig a Nosztalgia szárnyán a legjobb ex-jú slágerek szólnak itt a 107,1 MHz-en. A mai csapat elköszön a hallgatóktól, pontosabban a délelőtti csapatról van szó. A műszaki munkatárs Sóti Tamás volt, a mikrofonnál pedig Dédics Szuzannát hallották. További jó vételt kívánok és szép hétvégét mindenkinek. A viszont hallásra!

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyhoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Az Európai Unió támogatásával fejlesztik a Herceg-Szántó bérek határátkelőt. Három nap alatt több mint 117 000 repülőjegyet értékesítettek az Air Szerbiában. Érkeznek a részletek. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. Polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Szerbiában a jövő héten október 15-én hivatalosan is megkezdődik a fűtési szezon. Az illetékesek szerint elegendő földgáz, villamosenergia és fűtőolaj áll rendelkezésre, így nem számítanak ellátási problémákra. A távfűtési rendszerek műszakilag készen állnak, és ha az időjárás indokolja, a fűtést akár a hivatalos kezdés előtt is elindíthatják. Akik pedig tűzifával fűtenek, már gondoskodniuk kell a téli tüzelőről. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
2: A fűtési szezon kezdetével sokan a tűzifát választják otthonuk melegítése céljából. Többen már a nyár folyamán megvásárolták a tűzifát, de akadnak olyanok is, akik most fogják megvásárolni. A tűzifa ára köbméterenként 10 és 11 ezer dinár között mozog. A tűzifák közül a bükk és a tölgy a legkeresettebb. A telephelyeken a bükkfa iránt a legnagyobb a kereslet, annak ellenére, hogy a tölgy magasabb fűtőértékű, és tovább tartja a parazsat. A tapasztalat azt mutatja, hogy kevesen várják meg a téli hidegeket a tüzelő beszerzésével. Pálfi Karolina, fatelep tulajdonos.
3: Inkább az a jellemző, amikor kimegyünk a fűtés szezonból, akkor elkezdik az emberek úgy lassan vásárolgatni, és ez a nyári időszak inkább. Ez most inkább ilyen pótlás, aki nem vett elegendőt, az 1-2 métereket kipótolják, ahogyha nem elegendő a fa.
2: És a fának milyen az állapota? Önök meg vannak-e vele elégedve?
3: Mi általában igen. Jók a szállítójaink, úgyhogy igen. Van most száraz is, van, ami nyers fa, úgyhogy kinek mi kell.
2: A távfűtőművek már felkészülten várják az új szezont, és a hőenergia ellátáshoz szükséges energiahordozókból is elegendő mennyiséget biztosítottak. A szakemberek most elsősorban az időjárás alakulását követik, hiszen a fűtés korábban is elindulhat. Belgrádban és Újvidéken akkor indul el korábban a távhő, ha a hőmérséklet 3 egymást követő napon reggel 7 órakor 12 Celsius fok alá csökken. Szabadkán ezt az értéket este 9-kor mérik. Ivana Kalanya a Szerbiai Távfűtőművek Szövetségének közgyűlési elnöke. Készen állunk október 15-ére, és természetesen felkészültek vagyunk. Napi szinten figyeljük, mindannyian figyeljük az előrejelzéseket. Lehűlés esetén készen állunk arra, hogy reagáljunk, és megkezdjük a fűtési próbákat, valamint a hőenergia szolgáltatást már október 15-e előtt is. A téli energiaellátás biztosításához szükséges energiahordozókból elegendő mennyiség áll rendelkezésre a szakemberek szerint. A hőerőművek karbantartása pedig a végéhez közeledik. A legnagyobb kihívást jelenleg a szénkészletek növelése jelenti. A Duna alacsony vízállása miatt ugyanis lassabban érkezik a külföldről vásárolt szén, amelyre a hazai, gyengébb tápértékű szén javítása érdekében is szükség van. Az ágazatban dolgozók szerint a megfelelő tartalékok mellett a takarékos energiafelhasználás is fontos szerepet játszik abban, hogy Szerbia felkészülten várja a telet.
1: Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyhoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimović, a Szerbiai Gazdasági Kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspestis miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárult. Szerbia a sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt, mélyfagyasztott hússal biztosítja. A hazai gazdák ugyanakkor olcsóban vásárolhatnának külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítséget jelenthetne a hazai malactermelés növeléséig. Az élősúly kilogrammonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A ízósertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árések, valamint az energia, a szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. Az Európai Unió támogatásával fejlesztik a Herceg-Szántó bérek határátkelőt. A szerb oldalon kiépítik a terforgalmi terminált, bővítik az utasforgalmi terminált, míg a magyar oldalon korszerű, a tergépjárművek ellenőrzését gyorsító berendezéseket helyeznek üzembe. A stratégiai fejlesztésről Újvidéken tartottak konferenciát, Pető Attila riportja.
0: A Herceg-Szántó bérek határátkelő jelenleg a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű járművek nemzetközi áruforgalmát bonyolítja le. A tervezett fejlesztés célja, hogy a határátkelő a nagyobb tehergépjárművek fogadására is alkalmassá váljon. Szerb oldalon a kiviteli terv elkészítetésének megszervezése a Vajdasági Urbanisztikai Intézet feladata, a kivitelezést pedig a szerbiai utakvállalat szakemberei végzik majd. Predrag Kneževič, a Vajdasági Urbanisztikai Intézet igazgatója. Ehhez a projekthez az első szakasz sikeres lezárását követően láttunk hozzá. Ennek során megszerezték a határátkelőhely felújításához szükséges építési engedélyt, így megteremtődtek a további tevékenységek feltételei. A projekt teljes költségvetése 3.064.650 euró. A fejlesztés új kapacitásokat teremt, mondta Barna Zsolt, a Magyar Építési és Közlekedési Minisztérium közúti közlekedésért felelős államtitkára.
4: Nálunk elkészültek az engedélyezési tervek, és rendelkezésre állnak az építési engedélyek. Jelenleg a kormány arról határozott, hogy ez év végéig a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést ki kell írni, úgyhogy ezt a következő hónapokban megtesszük, és utána reményeink szerint el tud indulni a projekt megvalósítása.
0: A fejlesztés célja a személy és áruforgalom gyorsabb, hatékonyabb lebonyolítása, egyúttal pedig a szerb-magyar jószomszédi együttműködés erősítése, mondta el Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
5: Magyarország és Szerbia között mintegy 3,4 milliárd eurónyi a külkereskedelmi forgalom. Ez egy nagyon jó szám, és folyamatosan növekvő trendet mutat. Biztos vagyok benne, hogy a bérgi határátkelőn a nemzetközi áruforgalomnak a beindulásával hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy még jobb gazdasági kapcsolatok legyenek Magyarország és Szerbia között, és ezek a számok még inkább növekedést tudjanak mutatni. Szélesebb kontextusban a Vajdaság mosolyával is összefüggésbe hozható ez a projekt, hiszen Béreget a román határral egészen Zombor, Kula, Verbász és Szent Tamáson keresztül összeköti, mintegy 185-186 kilométer hosszan.
0: A több mint 3 millió euró értékű beruházás költségeinek 85%-át az Európai Unió finanszírozza. A projekt a tervek szerint 2028 áprilisáig valósul meg.
1: Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krajevóból induló járatokra is vonatkozik. A szerb nemzeti légitársaság közlése szerint a promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket. A pontos idő 12 óra 10 perc. Kedves hallgatóink, most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Bemutatja be a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Slavomir Mrozek Striptease című abszurd drámáját. Esős időre számíthatunk a nap további részében is. Jönnek a részletek.
6: Választások 2026.
1: Bánát határmenti régiójában járt tegnap a VMS küldöttsége. Kovács Elvira és Kerekes József képviselőjelöltek, valamint Tobai János a VMS Begaszentgyörgyi Községi Szervezetének elnöke Tamás Falván ellátogattak a Tűzoltó Egyesületbe, a helybeli művelődési egyesületbe, beszélgettek a helybeliekkel, Megtekintették a Szentháromság templomot is, Magyar Csernyén pedig a nők közösségi házába jártak. Kecskés István és Dédic Zuzanna riportja.
7: Tamásfalván egykor 2000-en éltek, ma 200-an vannak. Pár száz méterre Romániától, ami határátkelő híján, nem sokat jelent az ott élőknek. A földművelés az egyetlen megélhetési lehetőség, emiatt a fiatalok többsége elköltözik. A faluban élő magyarok közösségi helye a Széchenyi István Magyar Művelődési Egyesület, melyet szeretnének egy mellékhelyiséggel bővíteni. Szarka Edit, a Művelődési Egyesület elnöke.
8: Legalább az az alapvető felszereltség meg lenne, a mosdóhelyiségek és egy konyharész, mert ugye van, amikor szoktunk itt főzőcskézni, és meg hogyha valami munkaakció van, akkor itt össze szoktunk jönni. És meg hát ugye mások is, hogyha jönnek, akkor hát jó lenne egy kis olyan hely, mert mikor hívjuk az amatőr színházakat, akkor is általában itt szoktuk őket vendégül látni, és akkor jó lenne, hogy a konyhánk is meglegyen.
7: A falu egyik legrégebbi egyesülete a tűzoltóság, amelyre mostanában egyre nagyobb szükség van. Éberségüknek és a tamásfalviak fegyelmezettségének köszönve az idén egyetlen tűzeset volt a környéken. Nyitrai István, az önkéntes tűzoltó egyesület elnöke.
9: Létfontosságú egy ilyen kis faluban, amely túl messze is van, a várostól messze van a tűzoltó egyesülettől, a hivatalos tűzoltóktól, és mire ők talán kiérnének nekünk, addigra cselekedni kell, amint csak tudunk, és akkor nagyon fontosnak tartjuk a fennmaradást és a működést. Na most ehhez szépen hozzájárult a mezőgazdasági minisztérium, vajdasági minisztérium azzal, hogy támogatott bennünket 850 ezer dinár értékű felszerelést.
7: Magyar Csernyén zöld házként ismerik a nőszervezet és kézimunka szakkör székházát, amely fontos találkozóhely. Sári Piroska, a Magyar Csernyei nőszervezet és kézimunka szakkör elnöke.
10: 33-34 személy az még mindig. Elég jó nagy létszámba vagyunk, meg vagyunk elégedve, elég jól működünk, téadélutánokra járunk, nem csak mi csinálunk téadélutánokat, hanem akikkel együtt a vidéki falukkal, van 15 vidéki falu, akivel tartsuk a kapcsolatot.
7: A küldöttség tagjai ígéretet tettek arra, hogy úgy a tamásfalvi, mint a csernyei polgárok mindennapjait érintő dolgokban a VMS igyekszik majd továbbra is segíteni. Ezt abban az esetben lehet majd folytatni, hogyha ahhoz kellő felhatalmazást kapnak október 25-én. Kovács Elvira, a VMS képviselőjelöltje.
11: Megnéztük a templomot, amely komoly felújításra szorul, közben ezt természetesen jeleztük a püspöknek is. Két év múlva 160 éves jubileumot ünnepel a templom, remélem, hogy addigra legalább az alapmunkálatokra meg tudjuk találni az eszközöket. Illetve egy nagyon tartalmas beszélgetésben volt részem a polgárokkal, akik elmondták, hogy nyilván az orvos problémája, tehát az egészségház kérdése, de akár a nyugdíjak folyósítása, tehát ilyen ügyes-bajos problémák a rossz út minőségre is panaszkodtak. Mi nem szoktunk üres ígéreteket adni, de továbbítjuk ezeket a kéréseket, ugyanakkor a választások fontosságáról beszélgetünk.
7: A VMS választási körútja Bánátban a jövő héten is folytatódik. Szerdán Magyar Csernyén, pénteken Tordán lesz lakossági fórum, szombaton pedig Múzsján, a pásztornap keretében találkoznak a polgárokkal.
1: Az elmúlt években főként az időjárási körülmények miatt nehéz helyzetbe került a vajdasági mezőgazdaság, de a termelők igyekeznek így is helytállni. Sokuknak a Prosperitáti Alapítvány támogatásai jelentették a megmaradást és a fejlődést. A Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége Brazília és Gunarasi gazdáknál tett látogatást. Fejős Ornella és Vajtai Viktória riportja.
12: A brazíliai Kelemen Arnold tehénfarmot működtet, több mint 80 jószágot nevel. Kelemen Arnold állattenyésztő.
13: Ide nehezebb föltartani a gazdaságot, mivel hogy ez a 4-5 éves szárazság, ami itt már hátunk mögött van, ez elég jó megmozgassa az embereknek a tudományát is, meg hát ugye a mennyiséget, ugye takarmány mennyiség előállítása egyre kérdésesebb.
12: A család a Prosperitáti Alapítvány pályázatainak köszönve frissítette a gépparkot és növelte az állomány számát is. Hasonló sikereket ért el a Lajkó család is Gunarason, ugyanezen a pályázaton. Miklós és Elvira a nagyszülőktől vette át a gazdaságot, azóta földműveléssel és szarvasmarha tenyésztéssel, valamint tejtermeléssel foglalkoznak. Lajkó Miklós, termelő.
14: A Prosperitánál, igen, erre a traktorra, egy gyekére, meg egy hektár földre.
12: A két családi gazdaságot a VMS küldöttsége is megtekintette. A beszélgetés alatt szó esett a kitartásról, az elszántságról és a támogatások fontosságáról. A program lakossági fórummal zárult. Újhelyi Ákos, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági képviselőjelöltje.
15: Ki szeretném emelni azt is, hogy 20 házvásárlási pályázat, nyertes pályázat volt az elmúlt időszakban, ami annak a jele, hogy sok olyan fiatal él itt Gunarason, aki itt képzeli el a jövőjét. Egyébként a Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt időszakban kiemelt prioritásként kezelte a fiataloknak az itthon maradását.
12: A lakossági fórumon elhangzott az is, hogy az elmúlt években csak erre a településre 200 pályázati támogatás érkezett, több mint 2 millió euró értékben.
1: Időben érkező ingyenes tankönyvek minden nyelven, ez az egyetemisták listájának egyik legfontosabb oktatással kapcsolatban kitűzött célkitűzése. Emellett a 21. századi követelmények bevezetése, a kritikus gondolkodás és a nyitottság ösztönzése, az iskola jó helyét étele, a tanárok megbecsültségének visszaállítása is az elképzelések között szerepel. Az egyetemista lista az egyetemisták győznek 49. jelöltje, Beszédes Nagy Andrea, Pannon Televízió közügyek című élő műsorának vendégeként ismertette a lista választási programját és személyes meglátásait. A pedagógusként dolgozó jelölt elmondta, a kezdetektől fogva támogatta az egyetemisták törekvéseit, mert úgy érezte, a tanároknak és minden felnőtt embernek segítenie kell őket. A lista programjából az oktatáson felül kiemelt a jogállamiság visszaállítása és a korrupció megszüntetése. Szerbia uniós csatlakozása kapcsán pedig azt mondta, népszavazáson kell dönteni ebben a fontos kérdésben. Arról is kérdeztük, miként látja a magyar érdekképviseletet a parlamentben.
16: Nem számít, hogy a parlamentben 10-20-50 magyar képviselő van. Az a lényeg, hogy azok akarjanak tenni, és tényleg tegyenek is valamit azért, hogy a magyarok érdekei jobbak teljesüljenek. De viszont én úgy gondolom, hogy a legeslegfontosabb, hogyha itt mindenki egyenrangú, mindenki tudni fogja, hogy hogyan, mi a törvény szerint mit lehet csinálni, és mindenkinek jó lesz, akkor nekünk magyaroknak is ugyanúgy jó lesz.
6: Választások 2026.
1: Ma mutatja be a szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Slavomir Mrozek Striptease című abszurd drámáját. Puskás Zoltán rendezésében két hétköznapi ember zárt, szürreális világába nyerhetünk betekintést, akiket egy láthatatlan hatalom arra kényszerít, hogy fokozatosan megváljanak a ruháiktól. Balázs Andrea és Faragó Anita riportja.
17: Slavomir Mrozek abszurd drámája két teljesen átlagos embert, első urat és második urat mutatja be, akik egy zárt térben találják magukat. Egy idegen, felfoghatatlan külső hatalom, amelyet egy titokzatos kéz szimbolizál, lépésről lépésre arra kényszeríti őket, hogy megfosszák magukat a ruháiktól. Ez a lecsupaszítás azonban nem csak fizikai, hanem lelki és szellemi is. A darab azt vizsgálja, hogyan viselkedik az egyén a teljes zűrzavarban és kiszolgáltatottságban. Puskás Zoltán rendező.
18: A színészek, akik ebben dolgoztak, nem volt olyan értelemben könnyű dolgok, hogy nagyon nehéz úgy játszani, hogy visszafogottak, de nem realista színház, de ugyanakkor az abszurditását játékba valahol találjuk meg ugye együtt a színészekkel. Ez volt talán a kihívás ebbe a folyamatba, hogy meddig abszurd, vagy hát, és hogy mitől kapjuk meg az igazságát.
17: Az előadás humoros, miközben húsba vágó tükröt tart elénk a sebezhetőségről. Kucsó Boris, színész.
19: Az életben azt érzem, hogy egy abszurd helyzetben vagyunk. Egy kicsit erre is reflektál erre az abszurd helyzetre a darab is, hogy tulajdonképpen az alaptörténetével, hogy egy felsőbb erő irányít minket úgy, ahogy kedve szottyan, és mi különböző módokon meghajlunk ennek.
17: A feszült kétszemélyes kamaradarab rendkívül szoros és precíz színészi partnerséget igényel. A rendező által tervezett minimalista díszlet is ezt a belső, rezdülésekre épülő játékot támogatja. Ágyas Ádám, színész.
20: Nagyon fontos szerintem, hogy megtapasztaljanak fiatal színészek, hogyha nincsenek flikflakkok, és nincsenek kellékek, és nagy extravagáns, nem tudom én, effektek, díszlet, mit tudom én, hanem hogy tényleg itt vagyunk nagyon közel a nézőhöz, itt pár méterre, szinte az egész előadás alatt, és minden pici mozzanat, minden pici, tehát egy sokkal inkább filmes színjátékot követel, mint színházit.
17: Az előadás első ismétlését október 11-én láthatja a közönség.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
0: Időjárás.
1: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van. Szerbiában a nap folytatásában is felhős időre kell számítani, délutántól pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar.
21: Aktuális.
22: Aktuális.
23: Érdekes.
22: Érdekes.
23: Hallgasson bennünket
21: a Régió Rádió hullámain is.
22: A Régió Rádió hullámain is.
23: Reklám következik. Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba, és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
24: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
25: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
24: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
25: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
24: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
26: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
27: Várom a postást.
26: Jön a nyugdíj?
27: Azt várhatom.
26: A számlákat hozzák.
27: Na azt nem várnám.
26: Hát akkor?
27: Ma hozzák a hét napot.
28: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
21: Reklámot hallottak.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Régi dalok, szép emlékek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Nálunk a rövidságok sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
3: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: ajánló következik.
1: 107,1
0: Slágergyár, mert kell egy kis nosztalgia.
2: Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en.

0: Slágergyár.
1: Ajánlót hallottak.
2: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a voksolás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyihoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimović, a szerbiai gazdasági kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspestis miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változásai is hozzájárultak. Szerbia a sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt mélyfagyasztott húsból biztosítja. Hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnak külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítséget jelentetne a hazai malactermelés növeléséig. Az élősúly kilogramonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A hízósertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árrések, valamint az energia, a szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. A Vrányai rendőrség előállított egy fiatalkorút, aki miközben szökni próbált a belügyi szervektől, nekihajtott egy járőrkocsinak. Az esetben több belügyi dolgozó is megsérült. A fiatal mellett egy szintén kiskorú utazott. A járőrök tegnap este 10 óra körül megpróbáltak megállítani egy szágoldó autót. Miután üldözőbe vették őket, az autósok belehajtottak egy rendőrautóba. Az ügyészség vizsgálja az eset körülményeit. Repülőgéppel versenyzett egy BMW sofőrje, a felvétel most a közösségi oldalakon száguld. A videó szerint egy BMW M4 vezetője, az Air Serbia felszálló Embracer 195-ös repülővel próbált versenyre kelni. Az autó a felvétel egy pontján közel 150 km-es óránkénti sebességgel haladt. Egyelőre nem ismert mikor és pontosan hol készült a videó. A 192 RS Instagram oldal beszámolója szerint valószínűleg a Tivati repülőtérre rögzítették. Felvétel végén a repülőgép került előnybe. Az azonban nem egyértelmű, hogy a sebességkülönbség vagy az autó rendelkezésre álló rövid útszakasz döntött el a rendhagyó versenyt. Egy hete egy 233 km/h sebességgel száguldó BMW-sről is beszámoltunk. A 23 éves sofőrt kivonta a forgalomból a közlekedési rendőrség. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krajevóból induló járatokra is vonatkozik. A Szerb Nemzeti Légitársaság közlése szerint promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
0: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, Szerbiában a folytatásban is felhős időre kell számítani, későbbiekben pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar.
4: Szabadkai Magyar Rádió.
5: A régió és a világ.
6: A régió és a világ
5: legfrissebb információi.
7: A főhős ellovagol a messzeségbe.
8: A repülő csészeaj leszáll.
7: Valaki fegyvert ránt.
8: Más pedig szerelmesen ölel.
7: Hatalmas érzelmek, őrült akciók, mély drámák.
8: Ez a film, és ami mögötte van, a zene.
7: Muzsikál a mozi.
8: A 107,1 MHz-en.
9: A Narcos című sorozat harmadik évadának dalaiból válogatunk filmzenei műsorunkban. Ez a Muzsikál a mozi Orosz Ildikóval.

A Narcos harmadik évada azért különösen érdekes, mert nem egyszerűen folytatja az Escobar sztorit, hanem gyakorlatilag új sorozatot épít ugyanabban a világban. A középpontba a Cali kártel kerül, és ezzel a sorozat hangulata, főszereplői és a bűnözés bemutatásának módja is jelentősen megváltozik. Cali bonita!

Az első két évad központi figurája Pablo Escobar, illetve a Medellín kártel volt. A második évad végén Escobar meghal, ezért a harmadik évadnak egy komoly problémát kellett megoldania. Hogyan lehet folytatni a Narcos történetét a sorozat legikonikusabb karaktere nélkül? A válasz a Cali kártel. A történet nagyjából 1993-95 körül játszódik, és a Cali kártel négy vezetőjére koncentrál. Ők egészen más típusú bűnözők, mint Escobar. Escobar lényegében a háborút indított az állam ellen. A Cali kártel viszont azt a filozófiát követi, hogy nem az államot kell legyőzni, hanem be kell épülni annak működésébe.

0: ajánló következik.
1: Vajdasági filmek a mozikban. Vetítés sorozat október 13-a és 15-e között 7 városban. Topolyán, Zomborban, Magyarkanizsán, Újvidéken, Szabadkán, Zentán és Adán. Vajdasági Magyar Filmek Fesztiválja. Tartsanak velünk a Vajdasági Magyar Mozgókép ünnepén. Irány a mozi!
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan. Válaszd a Magnotront. www.magnotron.rs.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
5: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
6: Kizárólag az STK-ba előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ba.tv.
3: Reklámot hallottak.
7: Muzsikál a mozi.
8: A 107,1 MHz-en.
9: A Cali kartel vezetői üzletemberekhez hasonlóan működtetik a bűnszervezetet. Korrupció, politikai kapcsolatok, pénzmosás, informátorok, ügyvédek, bankárok, fedőcégek és diplomáciai kapcsolatok segítségével. Escobar túl látványosan háborúzott a rendszerrel az első két évadban. A Cali kartel rájött, hogy sokkal hatékonyabb a rendszer részévé válni.

Gilberto a Cali kartel stratégiai agya. Ha Escobar a király volt, Gilberto inkább egy vállalatbirodalom vezérigazgatója. Nagyon ritkán emeli fel a hangját, nem szeret feltűnést kelteni, és elsősorban tárgyalással próbálja megoldani a problémákat. Elsősorban a hatalom érdekli, valamint a szervezete hosszú távú fennmaradása, de ha lehet, a lehető legkevesebb vérontással. Gilberto szerint a brutális erőszak előbb-utóbb az állam teljes figyelmét magára vonja, ezért inkább megveszi azokat, akiket Escobar megfenyegetett.

0: Gilberto öccse, Miguel egészen más személyiség. Sokkal agresszívebb, paranoiásabb és kontrollálóbb. A Gilberto a diplomata, Miguel inkább a keménykezű menedzser. Nem egyszerűen azt akarja, hogy a kartel működjön, ő akarja irányítani. Ez persze konfliktus teremt közte és Gilberto között, és az évad egyik érdekes kérdésévé válik, hogy vajon a kartel legnagyobb veszélye kívülről vagy belülről érkezik-e.
1: Dos caratenias para ti. Con ellas quiero decir.

0: Ajánló következik. Egy est, ahol a zene és az érzelmek varázslata életre kel, Strauss legismertebb dallamai keringők és áriák mély érzésekkel, romantikával és humorral fűszerezve. Éjjel át a Bálint Kassa and His Grand Orchestra különleges koncertélményét október 15-én este 7 órakor a Szabadkai Zsinagóga varázslatos falai között. Jegyek a tickets.rs oldalon, a hivatalos jegyértékesítő pontokon, valamint az esemény napján a helyszínen is kaphatók. Bálint Kassa and His Grand Orchestra, egy felejthetetlen este, ahol ott kell lenni, amelyet hallani és érezni kell.
1: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Muzsikál a mozi.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Narcos harmadik évadában az egyik legérdekesebb karakter Pacho Herrera-é, Alberto Amman alakításában. Az első két évadban is láttuk, de itt válik igazán jelentőssé. Pacho rendkívül elegáns, intelligens és karizmatikus, ugyanakkor könyörtelen. Ő a Cali Cartel egyik legfontosabb nemzetközi összekötője. Van még egy érdekesség. Ebben az évadban Pacho homoszexualitását és az ebből fakadó helyzeteket hangsúlyosabban kezelik. Ez különösen érdekes egy olyan brutális, erősen maszkulin világban, amelyben Pacho mozog.

A Jófiúk oldalán Javier Peña marad a korábbi évadokból. Most ő a sorozat központi figurája. Továbbra is Pedro Pascal alakítja. Az ő alakján keresztül merül fel a kérdés, hogy mennyire lehet tisztán dolgozni egy ennyire korrupt rendszerben. Sok kritikus szerint Pedro Pascal jelenléte lehetővé tette, hogy a sorozat Escobar nélkül is működjön.

A Narcos harmadik évadának egyik legjobb ötlete, mi történik Escobar után, vagyis amikor a legnagyobb drogbárót sikerül megölni. A válasz meglehetősen pesszimista. Nem szűnik meg a kokainkereskedelem, nem szűnik meg a korrupció, és nem szűnik meg az erőszak. Csak megváltozik a rendszer.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a voksolás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyhoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimovics, a szerbiai gazdasági kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertésmestis miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárultak. Szerbia a sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fedezi, a többit az EU-ból importált, feldolgozásra szánt mélyfagyasztott húsból biztosítja. Hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnak külföldről malacokat hízlalásra, ami átmeneti segítséget jelentetne a hazai malactermelés növeléséig. Az élősúly kilogramonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A ízósertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árrések, valamint az energia, a szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. A Vrányai rendőrség előállított egy fiatalkorút, aki miközben szökni próbált a belügyi szervektől, nekihajtott egy járőrkocsinak. Az esetben több belügyi dolgozó is megsérült. A fiatal mellett egy szintén kiskorú utazott. A járőrök tegnap este 10 óra körül megpróbáltak megállítani egy szágoldó autót. Miután üldözőbe vették őket, az autósok belehajtottak egy rendőrautóba. Az ügyészség vizsgálja az eset körülményeit. Repülőgéppel versenyzett egy BMW sofőrje, a felvétel most a közösségi oldalakon száguld. A videó szerint egy BMW M4 vezetője, az Air Serbia felszálló Embracer 195-ös repülővel próbált versenyre kelni. Az autó a felvétel egy pontján közel 150 km-es óránkénti sebességgel haladt. Egyelőre nem ismert mikor és pontosan hol készült a videó. A 192 RS Instagram oldal beszámolója szerint valószínűleg a Tivati repülőtérre rögzítették. Felvétel végén a repülőgép került előnybe. Az azonban nem egyértelmű, hogy a sebességkülönbség vagy az autó rendelkezésre álló rövid útszakasz döntötte el a rendhagyó versenyt. Egy hete egy 233 km/h sebességgel száguldó BMW-sről is beszámoltunk. A 23 éves sofőrt kivonta a forgalomból a közlekedési rendőrség. Nagy érdeklődés övezi az Air Serbia olcsó repülőjegyeit. Az akció keretében az utasok kedvezményes áron vásárolhatnak repülőjegyeket a légitársaság teljes útvonalhálózatának úti céljaira. A kedvezmény Belgrád mellett a Nisből és Krajevóból induló járatokra is vonatkozik. A szerb nemzeti légitársaság közlése szerint promóciós kampány első 72 órájában több mint 117 ezer jegyet adtak el. A társaság tájékoztatása szerint a legnagyobb kereslet a Barcelonába, Larnakába, Párizsba, Madridba és a Rómába induló járatok iránt mutatkozott. Az utasok leggyakrabban novemberre és decemberre, valamint a jövő évi nyári szezonra foglaltak jegyeket.
3: Időjárás.
4: Kedves hallgatóink, Szerbiában a folytatásban is felhős időre kell számítani, későbbiekben pedig egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: A legjobb retro zenék társaságában.
5: A 107,1 MHz-en.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár.
0: szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágertjár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia. Készül a színpad, jönnek.

Szép napot kívánok mindenkinek, illetve szevasztok! Szombaton és szombatonként a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1-en és a Régió Rádió hullámhosszán a 107,9 MHz-en, sőt az egész világon követhető műsorra következik, indul, illetve már is indult, ahol van létezik internet kapcsolási lehetőség, követhető ez a mai műsor, melynek a neve Slágergyár, és egészen este 8-ig együtt lehetünk, sőt bele is lehet szólni a műsor zenei alakulásába. 0-66-36-36-33, ez az elérhetőség, SMS-ben, illetve Viberen keresztül, csak is kizárólag írásban lehet jelentkezni. Nosztalgia hangvételi műsorról lévén szó, nagy előnyt érveznek azok a felvételek, zenei kérések, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak. Ahogy szoktam mondani, semmi sincs kőbe vésve, első helyen a hallgatók állnak, neki próbálunk kellemes szombat délután korástét okozni. Jó magam, Kis János Manó vagyok, a technikai munkatárs, Farkas Ervin a keverőpult mögül mosolygó üdvözöl benneteket. Az első felvétel már is korongon van, aktuális a téma, ez őszi szélről énekel Szandi.

És tudjátok meg, kedves Slágergyár hallgatók, ha csak lehet, utána nézek, hogy mi történt a múltban, ami a zenéhez kapcsolódhat valami úton, módon, és van értelme megemlíteni a Slágergyár nevű műsorban. Találtam is egy párat, itt van például egy, 1963-ban, október 10-én halt meg Edith Piaf, francia chanson énekesnő. Most az ő hangja lesz hallható.

A következő felvételt Nelly kérésére Stefano és Rita fog előadni. Nelly üdvözli a stúdióban dolgozókat és a hallgatókat, és a Hol van az a szó, amire vártam című dallal szereti szebbé tenni a slágergyár hallgatóknak és a saját magának a szombat délutánját.

És akkor megnézem, mi a helyzet SMS oldalunkon, a 0636 36 36 33-as elérhetőségen. István és Géza Kishegyes jelentkezett SMS oldalunkra. Az üzenetük jóval a műsor kezdete előtt befutott ide. Üdvözlet mindenkinek, de benne van az, hogy a Slágergyárban szeretnék meghallgatni azt a felvételt, amit Kovács Kati ad elő, és a címe Napfényes álom.

Régen, amikor kisebb voltam, világtitokzatos, megfejthetetlen volt számomra. Nagyon szerettem volna sokat utazni, megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, kék tengerről. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindez csak lenni. Bár ma is szívesen

hogy visszatérek oda, ahol régebben éltem. És ezért, hogy oda visszatérhessek, mindent megteszek, amit csak tudok. És talán ott maradok.

A következő pár percben, de Samantha Fox hangja lesz hallható ezen a hullámhosszon. A dal arról szól, eredve így hangzik, I only wanna be with you. Én csak szeretnék veled lenni.

Október 10-e van, és október 10-én, de 1940-ben már egynapos hír volt, igaz, még akkor nem tudták az emberek, hogy az mekkora nagy hír. Tehát egynapos hír volt, hogy október 9-én megszületett John Lennon, angol zenész, a Beatles együttes alapító tagja, és természetesen most egy felvétel következik John Lennontól. Egy olyan dal, amit tulajdonképpen jelek szerint mindig is aktuális lesz, mert a történelem írók szerint, amióta követik az emberiség történelmét, valahol a Földön mindig háborúztak. A békének nem nagy esélyt adtak, pedig ez a dal arról szól. Give peace a chance, adjatok a békének lehetőséget.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223 a hívható szám. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják. 3 a hívható szám. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkész csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: Reklámot hallottak.
4: A lemezlovas, Kis János.
5: Illetve szerénységem, Manu.
6: Ő az ki, így köszön.
7: Szavaztok.
6: Megjöttem, szia, szia, srácok.
7: Ibolya a zenék kérése is jóval egy órával a műsor kezdet előtt befutott az elérhetőségünkre, de benne van az, hogy a slágérgyárban szereti meghallgatni az Elképzelt Szerelem című dalt, most kedves Ibolya, Demjén Ferenc változatában tudom adni.

Petr Antal, Szabad Károly jelentkezett, üdvözlet mindenkinek. Azt írt kedves Antal, hogy épp a munkahelyeden vagy, de szól a slágergyár, jó hangulatban zajlik ott az élet, zenekérésed is van. Les Paul és Mary Ford fog előadni Antal zenekérését, mert így hangzik, Vaya con Dios.

Egy Brendali felvétellel szeretnénk kedveskedni innen a stúdióban a Slágergyár mai hallgatóinak. Hát, ha valaki még nem ismeri ezt a Brendali felvételt, ritkán engedjük. Nem ez volt a legismertebb dala, de figyelemre méltó. És így hangzik, I always say yes, én mindig igent fogok mondani.

Tíz napja elmentél. Tíz napja esik az eső. Zuhannak velem a napok. Esténként nézem a híradót. Remegek, nem történt-e bajod. Annyira felkavartál körülöttem mindent. Olyan vagyok most, mint egy elrontott baba, mely az asztalon csikorogva zörögve lépeget. Már azt hittem, soha nem történik ilyen velem, hogy túl vagyok mindenem. De most ismét félek. Félek a szavaktól, összerezzenek a telefonoktól. Félek a pusztulástól, félek a nappaloktól.

Azt hittem, soha nem érzem már a félelmet. Bátor voltam, hangosan éltem, nyíltan néztem a bámulók szemébe. Nem érdekelt, hogy mutogatnak rám. Most ismét félek.

A zenékérés Viber oldalunkra futott be Manyi Orsi és Sziszi aláírással. Ők mosolygós szombati délutánt kívánnak a hallgatóknak és a stúdióban dolgozó kis csapatnak. A pusztamérgesi kis csapatról van szó, akik nagy munkában vannak, de valahogy hallották valahol, hogy bármit is csinálnak, a félfüllel hallgatják a műsort, akkor a műsorvezető elérte a célját. Hát tulajdonképpen ti is ezt csináltátok. Egy Demjén Ferenc felvételt szeretitek meghallgatni. Nem tudom, milyen nagy munkában vagytok, de bízom benne, hogy ettől valóban jobban fog menni a munka. A dal címe, amit kértetek tőlem, itt van kéznél, címe Árnyék és a fény.

Műsoridőnknek ebben az órájában még egy zeneszámot tudunk meghallgatni. Ez egy zenekérés teljesítése lesz, méghozzá nem is akármilyen zenei kérés, hiszen László SMS oldalunkra jelentkezett, és azt írott, kedves László, hogy holnap nagy nap van nálatok, hiszen holnap van, ahogy te írod, kedves László, a sokadik házassági évfordulótok, és oda van írva zárójelbe, mit értesz az alatt, hogy a sokadik házassági évforduló? Hát, jól látom, 40 év köt össze benneteket, kedves László. Hát innen a stúdióban mi is nagyon boldog házassági évfordulót kívánunk nektek, és remélem, bízom benne, hogy lesz rá lehetőségem, míg az 50. házassági évfordulótokra is én engedni a zenét, legalábbis szeretném tulajdonképpen. És ezt a dalt választottam, nekünk találkozni kellett.

0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: Hírek.
3: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Az orosz fél kész olajat és olajtermékeket szállítani az amerikai és a világ piacra, erősítette meg a Kreml Donald Trump és Vladimir Putin korábbi megegyezésére reagálva. A két elnök korábban arról egyeztetett, hogy Washington 2027. április 7-ig engedélyezi a dízelüzemanyag szállításokat Oroszországnak. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, Oroszország azonnal több mint 300 ezer tonna dízelt szállít az amerikai és a nemzetközi piacra. Novemberben további 500 ezer tonnát, közvetlenül ezt követően pedig 1 millió tonnát. Az orosz energiával kapcsolatban nagyszerű bejelentésnek köszönhetően a dízelüzemanyag ára az amerikaiak számára, sőt az egész világon rekordmértékben és gyorsan csökkenni fog, fogalmazott. Eközben az Európai Unió évek óta az orosz energiafüggőség csökkentésére és Moszkva olajbevételeinek visszaszorítására törekszik, azzal, hogy az Amerikai Egyesült Államok megnyithatja saját piacát, gazdaságilag gyengítheti az európai nyomásgyakorlást. Oroszország új vevőt találhat és bevételhez juthat az eladásokból. Az Európai Unióban csaknem 30%-kal csökkent a malacok ára tavalyihoz képest, Szerbiában azonban egyelőre nem várható olcsóbb sertéshús. Nenad Budimovic, a Szerbiai Gazdasági Kamara munkatársa szerint az európai túlkínálathoz az afrikai sertéspest is miatti kereskedelmi zavarok és a fogyasztói szokások változása is hozzájárult. Szerbia a sertéshús szükségletének mintegy 65%-át saját termelésből fizeti, és fedezi a többit az EU-ból importált feldolgozásra szánt mélyfagyasztott hússal biztosítja. Hazai gazdák ugyanakkor olcsóbban vásárolhatnának külföldről malacokat ízlalásra, ami átmeneti segítséget jelenthet hazai malac termelés növeléséig. Az élősúly kilogrammonkénti 220 dináros ára a szakember szerint fedezi a költségeket, de csak szerény nyereséget biztosít. A ízossertések árcsökkenése nem jelenik meg automatikusan a bolti árakban, amelyeket a kereskedelmi árések, valamint az energia, szállítás és a takarmány költsége is befolyásolnak. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a választói névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Összefogással tisztították meg a szabadkai Zorkahely közösség területét ma reggel. A résztvevők kesztyűt húztak, szemetes zsákokat ragadtak, majd bejárták a környéket, hogy összegyűjtsék a felelőtlenül eldobált háztartási hulladékot és a nagyobb méretű lomokat. Az akció során a deszkás erdőhöz vezető utcákat tisztították meg a hulladéktól.
0: Időjárás.
3: Kedves hallgatóink, Szabadkán és környékén jelenleg 18,5 fok van, az elkövetkezőkben egyre több helyen várható eső és helyi zápor, zivatar.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
5: Mai műsorodők második órájába léptünk. Üdvözlet a hallgatóknak és a műsoron dolgozóknak, külön a műsorvezetőnek, ezzel a József üzenetében, aki orvosra jelentkezett, és egy Szűcs Judit felvétellel szereti szebbíteni a szombat délutánját a slágergyározóknak. A dal címa, amit József választott, így hangzik: Mondd, mit tegyek, hogy érezd?

A következő zeneszámot Csákányi László fogja előadni, és ezzel a dallal Vilinek Szabadkán a családja jó hangulatot kíván, hogy érezze jól magát itthon.

Zsuzsi és Kati Benedek, Bács Fekete Egyő jelentkeztek. Üdvözlet, szép napot mindenkinek, főleg a Slágergyár hallgatóinak, és egy Zambó Jimmy felvételt szeretnének meghallgatni, szebbé tenni a szombat délutánját annak, aki hallgatja, követi ezt a műsort. Egy nagy titkot őrzök a szívemben. Ez a dal címe.

Babi is jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, kellemes időtöltést a Slágergyárral és a Slágergyár munkatársaival. Harsányi Gábor felvételét szereti Babi meghallgatni, ez a piros színű kerékpár.

A születésnapi köszöntő következik, ez így hangzik, kellemes szombat délutánt kíván a hallgatóknak, nővérének, Olá Arankának, kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel szülinapi alkalmából köszönti egy Engelbert Humperdinck felvétellel, melynek a címe How I Love You, magyarra lefordítva, mennyire szeretlek. Kedves Aranka, mi is a stúdióból, mi is kissé megkésve, de nagyon boldog szülinapot kívánok neked, és sok slágergyározást.

Én nem mindennapi zenekérés futott be Viber oldalunkra, Náda aláírással, teljes egészében, szernyelven írta meg, és így hangzik, majd hogy drágójör. Prijateljici, Iboji, želim lepo oktobarsko popodne sa pesmom po vašem izboru, ali da budod Engelbert Humperdinck. Ez azt jelenti, hogy kedves barátnőnek Ibolyának szeretne kellemes október délutánt okozni egy Engelbert Humperdinck felvétellel. A választást rám bízta, hát az előbb is Engelbert Humperdinck ment, akkor most is menje még egyszer Engelbert Humperdinck. A Love Me With All Your Heart című dalnak a gyors változata, szeres teljes szívemből, volime punim srce, Engelbert Humperdinck.

Robi is jelentkezek, kellemes szombati délután kíván a Slágegyár hallgatóinak, és hogy mindenki jobban érezze magát, egy Komár László felvételt választott, melynek a címe Férfi szív.

Na, Dóma Ketesre jelentkezett. Szép napot a hallgatóknak és a stúdióban dolgozóknak. Egy Omega felvételt szeretne meghallgatni, méghozzá a Lénát.

0: Lajos Topolyáról jelentkezett. Szép napot, kellemes rádió hallgatást kíván mindenkinek, aki velünk van ezen szombat délutánon. Egy Elvis Presley felvételt szereti meghallgatni, lehetőleg valami vidám hangvételűt, hát melyik is legyen az, mert többnyire a szerelemről énekel, de hát van olyan felvétel is, olyan vidám hangulatot áraszt, mint például ez a Viva Las Vegas, éjjel Las Vegas, ott állítólag mindenki boldog, főleg aki nyert valamit.
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas.

Eszteresen is bejelentkezett, üdvözlet a Slágergyár hallgatóinak és a Slágergyáron dolgozóknak. Ahogy írod, kedves Eszter, bármikor, bármit teszel, igyekszel halló távolságba lenni, mert az állandó hallgatók közé tartozol, külön zenekérésed nincs, de bízom benne, hogy tetszeni fog ez a felvétel, hiszen a hallgatóknak üzenem, hogy kedves hallgató, számomra te vagy minden.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium. Új üzemet nyit a Junko Preševóban és környékén. Idén ismét megszervezték a már hagyományosnak számító palicsi túrázók találkozóját. Jönnek a részletek.
5: Választások 2026.
4: Lezárta az egységes választói névjegyzéket az október 25-i előrehozott parlamenti választásra a szerbiai közigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium, közölte a tárca. A névjegyzék lezárását követően a vonatkozó törvény értelmében a minisztérium jogosult a választói névjegyzék módosításáról dönteni, egészen a választás napját megelőző 72 órával. A polgárok ellenőrizhetik, hogy szerepelnek-e a választói névjegyzékben, illetve hogy személyes adataik pontosan szerepelnek-e a nyilvántartásban. Ezt a minisztérium hivatalos internetes oldalán tehetik meg, de személyesen is érdeklődhetnek az illetékes községi vagy városi közigazgatási hivatalban. Hódegyházában tettek látogatást a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőjelöltjei és tisztségviselői. Program során a mezőgazdaságból élő családok és egy helyi gyógynövényfeldolgozó vállalkozás fejlesztéseit vették szemügyre, amelyeket tartományi és magyarországi pályázatok segítettek. Megtekintették továbbá a helyi általános iskola felújított homlokzatát, valamint a Szent István Király Hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület épülő székházát. A látogatás lakossági fórummal zárult. Horváth Kátai Orhidel riportja.
6: A Piri család fölnöveléssel és állattenyésztéssel foglalkozik. 8 évvel ezelőtt kezdték meg a juhok tenyésztését. Jelenleg 250 egyedből áll az állományuk, amelyet idén 33 juhal bővítettek. Az állatok törzskönyvezettek. A fejlesztéseket saját erőből, valamint pályázati támogatások segítségével valósították meg. Törzskönyvezett állatokat és mezőgazdasági gépeket szereztek be. A legutóbb vásárolt trágyaszóró pótkocsi és a bálacsomagoló gép jelentős segítséget nyújt a szárazság okozta takarmányozási nehézségek áthidalásában. Piri Ibolya, a gazdálkodó hódegyháza.
7: A gyerek ugye fölnőtt, megházasodott, úgy döntött, hogy itthon marad, és ő folytati tovább a juhok tenyésztését, és akkor így belevágtunk. Tehát közösen csináljuk, mindent közösen csinálunk.
6: Szemerédi Ernő vállalkozása gyógynövények, főként kamilla, menta, citromfű és fehér májva gyökér termesztésével és feldolgozásával foglalkozik. A tartományi fejlesztési alap támogatásával egy aggregátort szereztek be a menta öntözésének biztosítására. A termékek 95%-át külföldre, köztük Magyarországra, Szlovákiába, Csehországba, Bosznia-Hercegovinába és Ausztriába exportálják. A Prosperity Alapítvány pályázatán nyert kis traktor, kapcsolható eszközök és szitarendszerek a vállalkozás piaci versenyképességét növelték. Szemerédi Ernő, vállalkozó, hódegyháza.
8: 93-ban kezdtük a vállalkozást, és gyógynövények termesztésével és feldolgozásával foglalkozunk. Már hosszú évek óta, és hát ezt nagyon szeretjük, ezt a szakmát mondhatni, mert ez egy élethivatás, és úgy gondoltuk, hogy a falun maradni szép dolog, itt is szép az élet, és itt ezek a gyógynövények között valahogy olyan romantikus ez az életstílus.
6: A küldöttség megtekintette a dr. Tihomir Osztoigy általános iskola helyi kihelyezett tagozatának elkészült homlokzati felújítását. A hűszigetelést és festést magában foglaló munkálatok 5,7 millió dináros tartományi eszközökből valósultak meg. Ezt követően a Pásztor István Alapítvány támogatásában részesült kedvezményezetet látogatták meg, aki a támogatásból egy elektromos mopedet szerzett be. Tóbiás József, a VMS képviselőjelöltje.
9: Tudni kell, hogy a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül és a Magyar Nemzeti Tanácson keresztül ugye a magyar állam támogatásával és néhány olyan helyi, illetve innen elszármazott vállalkozó támogatásával valósul meg, amely nagy örömet fog jelenteni az itt a hagyományőrzéssel, művelődéssel foglalkozó az embereknek is, egy közösségi teret is biztosít az itteni magyaroknak. A lakossági fórumon Kovács Elvira, illetve Kónya Róbert kollégáimmal arra fogjuk buzdítani az itt összegyűlt embereket, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséget biztosítsák a támogatásukról az ötös szám bekarikázásával az október 25-i választásokon, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy megőrizzük a belgrádi érdekképviseletet, és hogy a Vajdasági magyar közösség egyetlen legitim képviseletét így tudjuk országos szinten megőrizni.
6: A lakossági fórum előtt a Szent István Király Hagyományőrző Magyar Művelődési Egyesület jövőbeli székházának építési munkálatait is megtekintették.
4: Alexander Vucic szerint ő a nép szolgája, de azokkal szemben határozottan fellép, akik külföldről akarnak uralkodni Szerbia felett. Az Alexander Vucic Egyesült Szerbia választási lista vezetője erről a Leskovácon tartott nagygyűlésen beszélt. Hangsúlyozta, hogy ezt soha nem fogja megengedni, és amennyiben a választásokon elnyeri a polgárok bizalmát, továbbra is az ország fejlődéséért és előrehaladásáért dolgozik. Vucic kitért a Dél-Szerbia 5 körzetére kidolgozott fejlesztési programra is, amely szerint a térség mellett más, szegényebb önkormányzatok számára is további segítséget jelenthet. Példaként Rekovácot említette, ahol már biztosítottak egy gyárat. A szerb elnök arról is beszélt, hogy Preševóban, Szlavojevád szerb településen a Jumko vállalat új üzemet nyit, amely 80 embernek biztosít majd munkát. Kifogást nyújtott be az Európai Szerbia Koalíció a külföldi szavazóhelyek kijelölése miatt. Politikai tömörülés a köztársasági választási bizottsághoz fordult, mert álláspontjuk szerint a módosított határozat nem oldja meg több mint 20 000 külföldön élő szerb állampolgár szavazási nehézségeit. A koalíció közlése szerint egyes választóknak jelentős távolságokat kell megtenniük, kömörlő költségeket vállalva. A Szlovákiában élőket például Bécsbe irányították, míg a kanadai Vancouver, Calgary, Edmonton és Winnipeg választóinak Torontóban kellene szavazniuk. Az Európai Szerbia a vitatott rendelkezések felülvizsgálatát, további szavazóhelyek megnyitását és a választók időben történő tájékoztatását kéri. Azt is szeretnék, hogy a választási bizottság vizsgálja meg, miért nem jelöltek ki az érintettekhez közelebbi szavazóhelyeket.
5: Választások 2026.
4: Idén ismét megszervezték a már hagyományosnak számító palicsi túrázók találkozóját, amelyre 52. alkalommal került sor. A résztvevők a Ludasi, a Vér és a Palicsi tó környékén túrázhattak, a rendezvényen egy időben pedig a Vajdasági Trekking Liga 6. fordulóját is megtartották. Vajtai Viktória riportja.
0: Az esemény központja a hajdújáráson található Ludasi látogatóközpont volt. A résztvevők reggel 9:30-tól gyülekeztek és regisztráltak a helyszínen, majd 10:45-kor hivatalosan is megnyitották a találkozót. Rusák Hajnalka.
3: Azért jöttem, mivel hogy tudom, hogy itt mindig jó a hangulat. Mostanában ritkán futok, viszont a hangulat véget és a barátok, ismerősök véget mindig szívesen jövök ezekre. Buli az egész.
0: A résztvevők 2 különböző hosszúságú túraútvonal közül választhattak. A rövidebb 19,5, a hosszabb pedig 29,8 kilométeres volt. Így mindenki a saját felkészültségéhez és erőnlétéhez mérten választhatott távot. A visszatérő résztvevők között volt Dudás Béla is, aki ezúttal is a leghosszabb útvonal teljesítését tűzte ki célul. Dudás Béla.
10: Szeretném befejezni, lesétálni a 30 kilométeres nagypályát, és különben nagyobb céljaim nincsenek, találkozok a régi ismerősökkel, az 8-10 éve, már most őszintén én sem mondom meg, igazság szerint időskoromban kezdtem is bele ebbe a fajta tevékenységbe, de itt jól érzem magamat a természetbe, az ismerősök körébe, azokkal az emberekkel, akikkel szoktunk találkozni a hegyekbe is.
0: A találkozóval párhuzamosan a Vajdasági Trekking Liga 6. fordulóját is megszervezték a szabadkai Spartacus hegymászó sportklub szervezésében. A résztvevők szintén a Ludasi látogatóközponttól rajtoltak, az útvonal pedig a Ludasi tó és a Palicsi tó környékét is érintette. Czalbert Károly szervező.
11: Az első rendezvény, amelynek most volt a startja, az a Vajdasági Trekking Ligának a 6. fordulója, tehát ennek összesen 7 fordulója van. Mi a 6. vagyunk a házi gazdájai, körülbelül 130-150 futó jött el. 2 távot biztosítottunk a szabályzat szerint a futóknak, tehát van a rövid táv, amely megközelítőleg 20 km hosszú, és az Ludasi tavat kerüli meg, míg van a hosszabb táv, amely 30 km hosszú, az felmegy a Palicsi tóig, érinti a férfi strandot, illetve a Vértót, és onnan megy fel a Májkén szálláshoz, és onnan jön vissza ide a célba.
0: Évről évre egyre többen érdeklődnek a túrázás és a szabadtéri sportolás iránt, amit az idei találkozó résztvevőinek száma is jól tükrözött. Akadtak, akik a hosszabb távok helyett egy kellemes sétát választottak, a közös élmény és a természet szeretete azonban mindenkit összekötött.
4: A pontos idő 16 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Közel 100 versmondó részvételével tartották meg Csókán a 12. Cséh Simon István vers és prózamondó találkozót a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületben. Ma mutatja be a Szabadkai Kosztrányi Dezső Színház Slavomir Mrozek Striptease című abszurd drámáját. Jönnek a részletek. Közel 100 versmondó részvételével tartották meg Csókán a 12. Cséh Simon István vers és prózamondó találkozót a Móra Ferenc Magyar Művelődési Egyesületben. A rendezvényen a gyerekek vers és prózamondással emlékeztek Cséh Simon István költő munkásságára. Bús Viola riportja.
12: A szavaló versenyre Vajdaság 12 településéről érkeztek résztvevők. A találkozón óvodások, általános és középiskolás tanulók, valamint felnőtt vers és prózamondók is bemutatkozhattak. A résztvevők közül sokan humoros versekkel készültek a találkozóra. Nagy Balázs a Magyar Kanizsai Jován Jovánovics Máj általános iskola tanulója. Horváth Kinga, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola tanulója.
13: Ezen a versenyen most vagyok először, Csorba Bélától mondom a Megoldás című versét. Igazából szerintem egész vicces és muris, de vannak olyan pillanatok is, amikor el tud rajta szomorodni az ember.
14: Miért választottad ezt a verset?
13: Egyrészt azért, mert a többi az kicsit rövid volt, nem annyira díjazom a rövid verseket, és amúgy, hát mondom, mert vicces. Vicces, és szeretek viccelődni.
14: Te mit szeretsz a versmondásban?
13: Egyrészt, hogy nagyon szeretek beszélni, másrészt meg megnyugtat, hogyha mesélhetek, kiállhatok a színpadra, megoszthatom a tudásom más emberekkel.
15: Én azért szeretek szavalni, meg érdekes szók vannak benne, és a Csík Mónikát szavalom, és Fagyi a címe.
14: Miért választottad ezt a verset, és kivel készültél fel rá?
15: Azért választottam ezt a verset, mert szeretem a Fagyit, meg az tanítónénivel készültem.
12: A versenyzők előadásait a háromtagú zsűri, Erdélyi Ilona, Verebes Krönács Erika és Dupák Fanni értékelte. Dupák Fanni, zsűritag.
16: Nyilván az érthető beszéd és az artikuláció az nagyon fontos. A megjelenéssel kapcsolatban nekem mindig az a véleményem, hogy azt nyilván tiszteletbe kell tartani, hogy a színpadra lépek fel, képviselem önmagam, a verset. Nem minden vers igényel egy nagyon nagy kiöltözést, de jó, hogyha illeszkedik hozzá hangulatban.
12: A szervezők szerint már a kezdetektől nagy az érdeklődés a találkozó iránt. Évről évre egyre többen jelentkeznek, az idei rendezvényen pedig a tavalyi létszámot is sikerült meghaladni. Tóth Lívia, a találkozó szervezője.
17: Cséh Simon István emlékét ezzel a versennyel szeretnénk megőrizni, és tudatosítani azokban, akik jönnek erre a vetélkedőre, hogy volt egy ilyen nevű vajdasági magyar költő, aki csókai volt, itt élt köztünk. A másik cél pedig az volt, hogy a vajdasági magyar irodalmat népszerűsítsük, ugyanis erre a vetélkedőre csak és kizárólag vajdasági magyar íróköltők versével vagy prózájával lehet jelentkezni.
12: A résztvevők könyvjutalomban részesültek, a szervezők pedig külön figyelmet fordítottak arra, hogy vajdasági szerzők műveivel ajándékozzák meg őket.
4: Ma mutatja be a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház Slavomir Mrozek Striptease című abszurd drámáját. Puskás Zoltán rendezésében két hétköznapi ember zárt, szürreális világában nyerünk betekintést, akiket egy láthatatlan hatalom arra kényszerít, hogy fokozatosan megváljanak a ruháiktól. Balázs Andrea és Faragó Anita riportja.
18: Slavomir Mrozek abszurd drámája két teljesen átlagos embert, első urat és második urat mutatja be, akik egy zárt térben találják magukat. Egy idegen, felfoghatatlan külső hatalom, amelyet egy titokzatos kéz szimbolizál, lépésről lépésre arra kényszeríti őket, hogy megfosszák magukat a ruháiktól. Ez a lecsupaszítás azonban nem csak fizikai, hanem lelki és szellemi is. A darab azt vizsgálja, hogyan viselkedik az egyén a teljes zűrzavarban és kiszolgáltatottságban. Puskás Zoltán rendező.
19: A színészek, akik ebben dolgoztak, nem volt olyan értelemben könnyű dolgok, hogy nagyon nehéz úgy játszani, hogy visszafogottak, de nem realista színház, de ugyanakkor az abszurditását játékba valahol találjuk meg ugye együtt a színészekkel. Ez volt talán a kihívás ebbe a folyamatba, hogy meddig abszurd, vagy hát, és hogy mitől kapjuk meg az igazságát.
18: Az előadás humoros, miközben húsba vágó tükröt tart elénk a sebezhetőségről. Kucsov Boris, színész.
20: Az életben azt érzem, hogy egy abszurd helyzetben vagyunk. Kicsit erre is reflektál erre az abszurd helyzetre a darab is, hogy tulajdonképpen az alaptörténetével, hogy egy felsőbb erő irányít minket úgy, ahogy kedve szottyan, és mi különböző módokon meghajlunk ennek.
18: A feszült kétszemélyes kamaradarab rendkívül szoros és precíz színészi partnerséget igényel. A rendező által tervezett minimalista díszlet is ezt a belső, rezdülésekre épülő játékot támogatja. Ágyas Ádám, színész.
21: Nagyon fontos szerintem, hogy megtapasztaljanak fiatal színészek, hogyha nincsenek flikflakkok, és nincsenek kellékek, és nagy extravagáns, nem tudom én, effektek, díszlet, mit tudom én, hanem hogy tényleg itt vagyunk nagyon közel a nézőhöz, itt pár méterre, szinte az egész előadás alatt, és minden pici mozzanat, minden pici, tehát egy sokkal inkább filmes színjátékot követel, mint színházit.
18: Az előadás első ismétlését október 11-én láthatja a közönség.
4: 8 csapat, 8 sztárkapitány, 8 település és 8 játék. Idén is megrendezték a Shaktivityt, amelynek a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ adott otthont. A sakk ezúttal sem csupán a táblán zajlott, a gyerekeknek a logikai feladatok mellett gyorsaságukra, ügyességükre és kreativitásukra is szükségük volt. A csapatokban egy-egy ismert személyiség a sztárkapitány is helyet kapott, aki együtt játszott és küzdött a fiatalokkal a győzelemért. Mecseri Kanita riportja.
22: Bár a Shaktivity középpontjában a sakk áll, a résztvevőknek nem a hagyományos értelemben vett sakkozásban kellett helytállniuk. A 8 játék mindegyike szorosan kapcsolódott a sakkhoz, így a szabályok ismerete szinte elengedhetetlen volt. A feladatok során a gyerekeknek a sakk alapelveit különböző játékos kihívásokban kellett alkalmazniuk. Volt, ahol a figyelem és a stratégiai gondolkodás számított, máshol a gyors reakcióidő és a jó csapatmunka döntött. Kriska Blanka, a magyar-kanizsai Jován Jovánovics Zmáj általános iskola tanulója.
23: Fontos, hogy együttműködjünk meg, hogy támogassuk a másikat.
24: Milyen játékok lesznek?
23: Hát lesz olyan játék, hogy kivetítenek 4 képet, és meg kell határozni, hogy melyik bábúról van szó, és rá kell rakni a megfelelő mezőre, meg például lesz olyan, hogy táncolni kell, mikor kivetítenek egy bábút, meg kell keresni.
22: A csapatok élén idén is sztárkapitányok álltak. Magyar Kanizsát Kovács Káka Viktória, DJ és producer, Szegedet Dávid Tamás újságíró, Szabadkát Kalmár Zsuzsa színésznő, Palicsot Mezei Sára Csenge énekesnő, Felsőhegyet Hegedűs Levente youtuber, Hajdújárást Horváth Gábor sakbox világbajnok, Királyhalmot Szalma Antónia tartalomgyártó, a vajdasági vegyes csapatot pedig Tómo Margaréta újságíró képviselte.
25: Szerintem ez egy nagyon szuper csapat. Ugye vannak tagjaink, akik csak szerbül beszélnek, de nagyon jól beszélnek a gyerekek is szerbül, úgyhogy könnyen tudunk kommunikálni. Fordítunk egymásnak, úgyhogy nagyon felkészültnek tűnnek ők maguk is, mert tapasztaltak a sakjátékban, úgyhogy én egyáltalán nem izgulok, és tulajdonképpen a lényeg az, hogy nagyon jól érezzük magunkat, és egy jót bulizzunk.
22: A Rózsa Zsombor sakkpedagógus és játékalkotó által 2015-ben létrehozott Sakktivity több mint 10 éve bizonyítja, hogy a sakk nem csak sport és oktatás, hanem a képességfejlesztés, a közösségépítés és a szórakozás eszköze is lehet. A rendezvény szorosan kötődik Polgári Judit világsakkfesztiváljához is, amelyen 8 éven át képviselte Szerbiát a világsakktérképen. Rózsa Zsombor, játékalkotó, szervező.
1: A sakk az egy közösségi játék, és rendkívül összehozza az embereket, és a Sakktivitynek is ez a fő üzenete, ezért is hívjuk meg a sztárvendégeket, ez egy szupergrupp esemény, ahol a sztárvendégek jótékonyan vesznek részt, és hát a sakk a közös nyelvünk, vagy az eszközünk, amivel felhívjuk az összefogásra a figyelmet.
22: A 11. Sakktivitin a szegedi csapat szerezte meg az első helyet, a második helyen Magyar Kanizsa végzett, míg a harmadik helyet Palics csapata érdemelte ki.
4: A pontos idő 16 óra 20 perc, híradót hallottak.
2: Időjárás.
4: Kedves hallgatóink, Szerbiában a továbbiakban is esőre kell számítani, nem lesz ez másképp a holnapi napon sem. Búcsúzik önöktől az eddig érszerkesztő Agárdi Gábor. Holnap már kolléga Nőmorosz Ildikó érkezik a legfrissebb információkkal, addig is hallgassanak bennünket, ne állítsanak az állomáskeresőn.
6: Régi zenék, új információk.
7: Fedezze fel a kettőt együtt.
6: A 107,1-en.
7: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
8: Slágergyár. Slágergyár. Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia. Kell egy kis nosztalgia.
9: Majd műsorodnak harmadik órában járunk. Egy Zambó Jimmy felvétel következik, hogy miért is azért, mert tulajdonképpen a puszta mérgesi csipetcsapat kéri, akik 3 részre osztottak. Az egyik fele kacsát süt, a másik fele szerelmével fűtést szerel, a harmadik fele pedig a kórházi kiruccanás után férjének, Matyinak szervezi a születésnapját, és ezzel a felvétellel, Zambó felvétellel kíván Orsi, Sziszi és felesége Manyi nagyon boldog szülinapot. Mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk, kedves Matyi, a stúdióban. A zeneszámot a hölgyek választották, ja, és odaírták úgy utóiratként, Orsi szerelmének is ez a dal szól, egy jó asszony mindent megbocsájt.

Erika és Pisti Palicsról jelentkezett, üdvözlet mindenkinek, és mindenkinek szeretnének kedveskedni a Millió, Millió, Millió Rózsaszál című Csongrádi Kata felvétellel.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton
1: 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a

0: hírek a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
1: Hétköznaponként 12:30-11, valamint délután 13:30-16.
0: Hétvégén 9:30-12, valamint délután 14:30-17.
1: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
0: 024-222-638-as számon.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
2: Reklám következik.
3: Október 1-től a Gotakár már Szabadkán is várja önöket. A Zentai út 209B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotakár központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gotagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
6: A nagy napot szervezed, de homályosak a részletek? A legjobb ruhát, a legfinomabb tortát és a legszebb dekorációt keresed? Akkor Topolyán a helyed. Vajdasági esküvőkiállítás az Orfej esküvő és rendezvény helyszínen. Találkozz a régió legjobb szolgáltatóival egy helyen. Inspirálódj, kérdezz, próbálj! Várunk október 25-én vasárnap 10-től 17 óráig. A belépés díjtalan. A jegyes pároknak előregisztráció szükséges a 069 19 76 049-es telefonszámon. Szolgáltatók jelentkezését is várjuk. Ásó, Kapa, Nagyharang. Minden egy helyen, október 25-én Topolyán. 069 19 76 049. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak.

A zenekérés állandó hallgató aláírással futott be, üdvözlet mindenkinek, és azt a felvételt szeretni meghallgatni, ha megvan, melynek a címe Őrülten szeretlek. A válaszom megvan.

És akkor lássuk, mi lesz hallható ezen a hullámhosszon a következő 10-15 percben. Matilka Szabadkáról jelentkezett, és a fiának Ausztriában szeretne kedveskedni egy felvétellel, és természetesen a hallgatókat is üdvözli. Az Egyszer megjavulok én című felvételt választotta, majd egy zeneszámmal énket szereti kedveskedni a stúdióból a hallgatóknak, hogy közösen tűzbe hozhatjuk a világot. Together we light up the world. Majd Valéria kedvében járok, aki üdvözli a hallgatókat, a slágergyárban dolgozókat. Egy apostol felvétellel szereti feldobni a szombat délutánját mindenkinek. A címe: Búcsúzik a nyár.

0: ajánló következik.
1: 13. Szárma Fesztivál a Topolyai Vásártéren október 24-én szombaton. Főzőverseny, kézműves és házi termékek vására, gyerekprogramok és kiváló zenei körítés. Fellép az Ortodox Kelc, a Rávnica Tambura Zenekar és a Grupa Csetiri, a gyerekeket pedig a Falu Kompánia és Báné Rosszics szórakoztatja. Részletek az esemény Facebook oldalán vagy a 024 713 515-ös telefonszámon. Ne feledd, a szárma összeköt! Az esemény főtámogatója Topolya Község önkormányzata. 024 713 515.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Az otthon nem csak egy hely, ahol élsz, hanem egy tér, amit a döntéseiddel alakítasz. Amikor műszaki cikket választasz az otthonodban, nem csak az ár számít, hanem a minőség, a megbízhatóság és az érzés, hogy jól döntöttél. Az otthonodért dönts okosan! Válaszd a Magnotront! www.magnotron.rs.
5: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár! Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Október 17-én szombaton fergeteges szüreti bál várja önöket a Hajdújárási Hedéra étteremben. A zenéről a The End együttes gondoskodik, a jó hangulat pedig garantált. Korlátlan étel és italfogyasztás mindössze 3800 dinárért. Ne maradjon le, foglalja le asztalát most a 061 150 97 73-as telefonszámon. 061 150 97 73. Hedéra, az eredeti ízek otthona.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a hét napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
10: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.

Mai műsorunk negyedik órába léptünk, elindult, elkezdődött a második félidő. Aranka jelentkezett, és egy zeneszámmal szeretném megköszönni testvéreinek és nekünk a stúdióban a születésnapi jókívánságokat, és ezzel a zenével teszi azt Aranka, halvány őszi rózsa.

vagyok, azt is, hogy meghalok, ha más szeret. Halvány őszi rózsa, gyógyíts meg a szívemet. Mondd el, ha rab vagyok, azt is, hogy meg.

Három felvétel következik szoros egymás utánban, mind a három zenei kérése teljesítése lesz. Először Vili kedvében járok, aki üdvözöl mindenkit, és a Zibolyárus kislányt szeretné meghallgatni. Az előadója Giulia Cinquetti, az énekesnője, háttérbe kísér a Trio Los Panchos, majd utána József kérésére következik az a dal, amit férj és feleség, akkor még azok voltak, most már rég nem azok, a név szerint Albano és Romina Power közösen adnak elő, ez a Libertà című felvétel, majd Valériának kedveskedek, aki Szabadkáról jelentkezett, hallgatja a rádiót, és kedveli Leonard Cohen felvételét, név szerint a So Long Merient.

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
0: Október 1-től a Gotha Car már Szabadkán is várja Önöket. A Zentai út 209 B címen megtalálja a Toyota és a CF Moto teljes kínálatát, valamint a szervizt is. Mindent egy helyen, szakértő és segítőkés csapattal. Látogasson el az új Gotha Car központba és ismerje meg kínálatunkat. További információért keresse fel a subotica.gothagroup.rs weboldalt, vagy hívja a 024 510 111-es telefonszámot. 024 510 111.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Kizárólag az STK-ből előfizetőinek, akár 9 hónapig teljesen ingyen. A még jobb otthoni netért válassza a Home Wi-Fi-t. A pincétől a padlásig, a garástól a kertig, az internet mindenhol erős és stabil marad, bárhol is jár. Home Wi-Fi, a net, ami mindent lefed. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.
4: A Végtag együttes felvétele következik egy állandó hallgató kérésére. A dal címe Ha megtehetném.

És elindult egy felvétel, amit a néhai Pali Csanforral Meszkóban gyakran volt alkalmatok hallgatni maxi változatban, csak így ismertetőképpen felidézem a régi szép időket, a kislemezes változat már el is indult, Too Good To Be Forgotten, túl szép, túl jó, hogy el lehetne felejteni valaha is.

És ez már az Omega együttes felvétele is a zenekérések között szerepel, ami aláírás nélkül futott be. Üdv mindenkinek, és az égi harangokat szeretné meghallgatni.

Szakál Rózsa Torontóból, Kanadában jelentkezett, és ott nagyban készülnek a hálaadási vacsorához, mert azt Kanadában nagy ünnepnek számít, és Kanadában drágán párja szorgalmasan ügyeskedik, persze hallgatják közben a slágergyát, és egy felvétel hiányzik, hogy kicsit jobban menjen a munka. Rózsának van is ötlete, melyik lenne az a zeneszám? Hát itt van kéznél. My heart won't lie. Az én szívem nem fog hazudni.

Hazamegy együttes felvétele következik. Babi kérés, aki Viberen keresztül küldte a zené kérését, egy elég érdekes kép kísérletében. Óriási fák, ezek valószínűleg valahol Amerikában találhatók, ezek a mamutfenyők, és köztük egy nap átvilágít, talán ezért kéri Babi tőlem azt a dalt, mennek a címe Égi jel.

Következik egy felvétel, ugyan érdekességnek szánta, volt már alkalmatok néhányszor hallani valamelyik műsoromban, mert tulajdonképpen egy filmnek a betét daláról van szó, és az az érdekesség az egésznek, hogy a betét dalt a film főszereplője énekli, név szerint Lee Marvin. A film becsületes címe Paint Your Wagon, és ennek alapján elég nehéz volt annak idején megtalálnom a kislemezt, mert megjelent a kislemez is, mert a kislemeznek az a címe, hogy I was born under wandering star, magyarra lefordítva azt jelenti, hogy hullócsillag alatt születtem. Hölgyeim és uraim, Lee Marvin következik, utána Alex Fox pötyögteti a gitárját a pontos időjelzésig.

Jason Donovan felvételét, vagy most következzék, azért választottam, mert már rég engedtem, és úgy érzem, hogy ez a felvétel, a zeneszám mégiscsak több figyelmet érdemel. Any dream will do.

János Debrecenben jelentkezett, kellemes rádiózást kíván mindenkinek, aki velünk van ezen a szombati napon, most már késő délután, kora estébe, kinek hogy. A Nox együttes felvételét szereti meghallgatni, melynek a címe Árny és Fény.

Október 10-e van, azt nézzük, október 10-én van még valami, ami a zenéhez kapcsolatható. Október 10-én, de 1958-ban született David Lee Roth. Ki is ez a David Lee Roth? Hát a Van Halen nevű rockzenekarnak volt a tagja. És tőlük választottam egy zeneszámot, ahol az ő hangja lesz hallható. Can't Stop Loving You.

A következő zeneszámnak a címe I Think I Love You, azt hiszem, úgy érzem, hogy szeretlek, című dalról van szó. Többen is adják elő, de először a Partridge Family nevű együttestől vettem meg a kislemet, hogy mikor volt az? Fú, nagyon régen.

Orsós jelentkezett, üdvözlet a stábnak és a hallgatóknak, a kis csapatnak szeretek kedveskedni egy felvétellel. Orsójának van is egy ötlete, melyik lenne az a zeneszám, a Csendes tópart.

A következő felvétel, csak úgy, hogy jobban érezzétek magatokat, bármit csináltok, fél füllel, ha követitek a műsort, bízom benne, hogy tetszeni fog, és jobban fog menni a munka. Blue Eyes Unchanged, a kék szemek nem változtak meg idővel.

A következő felvételt Szöszi kérésére fogom lepörgetni, azt a dalt szeretném meghallgatni, melyet Tina Turner és David Bowie közösen adnak elő ma éjjel, illetve Tonight, ez a dal címe.

Egy ismert téma következik, amivel először Bobby Solo aratott világsikert olasz nyelven, és természetesen minden nagy sikerű szám, ez is megjelent a világ valamennyi nyelvén, ami számít valamit, aki foglalkoztak zenével, így magyarul is megjelent, többen is adták elő azt a dalt. A Dolly Rollék változatában ez a dal így hangzik: könycsepp az arcon.

0: a lemezlovas Kis János.
1: Illetve szerénységem Manu.
2: Ő az ki, így köszön.
3: Szavaztok.
2: Megjöttem, szia, szia, srácok.
3: És ebben ő az illet, én vagyok az, aki közével ezek mi lesz hallható most még a műsoridőknek ebben az órájában. Egy olyan felvétel lesz az első, amit annak idején még most is tulajdonképpen ilyen bevezető zenének szoktam engedni retro partikon, amikor még az első tánclépéseket, hogy lassan próbáljátok megmozgatni az izmokat. June Lodge az előadója, Someone Loves You Honey, valaki kedvel szeret téged, csillagom, drágám, mindenem. Majd utána Tennessee Ernie Ford felvétele következik, a 16 tonna, mert annyi volt a norm, az amerikai szintbányákban naponta annyit kellett kibányászni, csillékbe, lapátolja, nem tudom mit csinálni, ha valaki akart fizetést kapni a hétvégén, mert aztán hetente fizettek, de most a Plattersék változatában a 16 tonna így fog hangzani, ahogy majd elhangzik nem sokára, majd egy zenei kérés fog teljesíteni egy állandó hallgató kérésére, nem tudtalak elfelejteni, és egy Aerox felvétel következik még műsoridőnknek ebben az órájában, nem tudok nálad nélkül élni.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Slágergyár. Szombatonként 14 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán a 107,1 MHz-en. A 107,1 MHz-en. Slágergyár. Mert kell egy kis nosztalgia.
4: Mai műsoridőnk 6. órában léptünk. Egy olyan felvétellel fogok startolni műsoridőnk ebben a részében, amit Rutka Éva és Latinovics Zoltán közösen adnak elő. A dal címe most már aktuális. Hol van az a nyár? Hát az idei nyár valahol a hátunk mögött van már.

A következő dalt Antal kérésére fogjuk ma lepörgetni. Az előadója Brotherhood of Men nevű együttes. A dal címe így hangzik: Save your kisses for me. A csókjaidat őrizd meg számomra.

Következik egy hölgy, aki színésznőként sokkal népszerűbb volt, mint énekesnő, de énekléssel is próbálkozott, kiadott néhány lemezt. Kiről is van szó? Biztos hallottátok ezt a nevet. Brigitte Bardot hangja lesz hallható a következő pár percben. A dal témája: Vége van a nyárnak.

Október 10-a van, és október 10-én tulajdonképpen történt valami 1985-ben. Mi is? Hát akkor halt meg Orson Welles, filmszínész, filmrendező, és tulajdonképpen a következő pár perc bizonyítja, aki énekléssel is próbálkozott. A dal címe, amit választottam tőle, ez így hangzik eredetiben: I know what is to be young. Én tudom, mit jelent fiatalnak lenni.

Az a kérés nemes egyszerűséggel így hangzott, lehetne valamit attól a Farkas Andrástól. Hát van miből válogatnom, legyen akkor ez a dal, melynek a címe Szeretlek én.

A statisztika szerint a zeneszámok túlnyomó többsége a szerelemről szól. A következő dal sem kivétel. A dal címe More Than Words, magyarra lefordítva a dal arról szól, amit érzek, az több, mint amit szavakkal ki lehet fejezni.

A következő pár percben Erika kérésére Don McLean hangja lesz hallható ezen hullámhosszon. A Vincent című dalt szereti meghallgatni, mert szép emlékek fűzik ehhez a dalhoz.

Laci zenekérése így hangzik, illetve így van leírva, lehetne valamit Katona Kláritól? Kérdőjel. Válaszom, miért ne? Ez a dal címe is egyben.

Egy Elvis Presley felvétel következik magyarul Margitka kérésére. A magyar változatot Korda György adja elő, így hangzik a címe, ugye? Magányos vagy. Eredetiben Are You Lonesome Tonight?

Csak tűnődöm, hogy magányos vagy a mai éjjel. Tudod, valaki egyszer azt mondta nekem, az élet egy színpad, mindannyian szerepet játszunk. Ebben a színdarabban én vagyok a szerelmes. Első felvonás. Találkoztunk, megszerettelek. Te olyan jól játszottad a szerepedet. Aztán jött a második felvonás. Kicsit megváltoztál. Ma sem értem miért. Hazudtál, amikor azt mondtad, hogy szeretsz. De inkább hallgatnám a hazugságaidat, mint hogy nélküled éljek. Most üres a színpad, és ha te nem jössz vissza, akár le is eresztedik.

A következő dal a szerelemről szól, természetesen mi másról, és a címe már jobban nem is szólhat a szerelemről, mert Frédéric François dalának a címe így hangzik: I love you, je t'aime, és folytathatnám tovább magyarul is: szeretlek. Ez a címe.

És ha jól látom, mai műsoridőnkben még egy felvételt tudok belepréselni még hozzá, egy rövid lélegzetű dalt. Jean-François Morris az előadója. A dal egy 95-ös tavaszról szól, hogy mi történt akkor. Talán a zeneszámból megérti, megtudja az, aki ért francia.

0: foire rose dans un bouquet. Dans la chaleur du mois de mai, je me souviendrai. I love you. I love you. N'ayez pas peur, à n'importe quelle heure. Appelez mon répondeur.
1: Kedves hallgatóink, ennyi félt bele a Slágergyár mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok szombat délutáni kora esti kikapcsolódásnak. Slágergyár ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes az ugyanabban a megszokott időben, de már korábban is találkozhatunk, már holnap is itt leszek ebben a stúdióban, ez a mikrofon mögött, mert a vasárnapi kívánság műsorvezetője, házigazdája, jó magam leszek, és bízom benne, hogy akkor is velünk lesztek. De ne menjetek messzire, mert ahogy szokták mondani, maradjatok hallótávolságban, mert a pontos időjelzés után itt tovább megy az adás, méghozzá egy zenei válogatás következik az Exiu zene világából, aki velünk lesz, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Farkas Ervin a keverőpult mögül, üdvözöl benneteket, mára tőlem ennyi, szevasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
0: 107,1.
3: A legendák nálunk szólnak.
4: Exius lágerek a 60-as és 70-es évekből.
1: Szabadkai Magyar Rádió. A hallgatók hullámhosszán.

drugom umire grad i u nama.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. A 60-as és 70-es évek exciós slágerei.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi szép idők dalai.
1: SMR.

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. A legjobb exjús lágerek nálunk szólnak.
3: 107,1.

0: ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jú slágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.

0: interneten is.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Rádió. Minden idők legnagyobb exiusz lágerei nálunk szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Eszem.

0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 21 óra nosztalgia.
1: Exjus slágerek 20 és 21 óra között. Exjus slágerek
2: a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Minden este.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit.
1: Változatosság a retro jegyében.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
1: Retro slágerek társaságában.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió. A 70-es,
1: a 70-es, 70-es
2: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: Álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A stresszes nap után lazítson.
1: Lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: amikor a jó barátok hozta a nevetést, az X-akták a borzongást, a vészhelyzet pedig a feszültséget.
1: Az idők változnak, de a legszebb emlékek és a fiatalságunk zenéi megmaradnak. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Can't touch this. Can't touch this.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenki.

kis éjjel zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: és most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.